0: és az NKA volt alelnökét, valamint további 5 embert. A hatóság hűtlenkezelés gyanúja miatt indított eljárást. Az első májusi visszafizetési hullámban 48 kedvezményezett, összesen csaknem 1,7 milliárd forintot utalt vissza. A magyar lakosság 64%-a kerékpározik, ami idehaza inkább szabadidős tevékenységnek számít. A kerékpározók 69%-a szokott kikapcsolódási céllal tekerni, míg közlekedésre 55%-uk választja ezt a mozgásformát. Derült ki egy 1000 fő megkérdezésével végzett országos felmérésből. Minden harmadik magyar heti rendszerességgel előveszi bringáját, ráadásul minden korosztály szinte ugyanolyan arányban szokott biciklizni. A kutatás a biztonságos közlekedést szolgáló sisak használatra is kitért. A kerékpározók körében a sisak használata még mindig nem általános, de sokat javult a helyzet. Míg egy 5 évvel ezelőtti kutatás szerint a bringázók csupán 16%-a viselt általában sisakot, mára ez az arány 25%-ra nőtt. Meghosszabbított főszezoni járatokkal, sűrített menetrenddel és népszerű programokkal várja az utasait augusztus végéig a Balatoni Hajózási ZRT, amely 180 éves jubileumát ünnepli az idén. A Bahart hajóin a családok az idei jubileumi évben a tavainál is kedvezményesebb jeggyel utazhatnak, ami elővételben online is megvásárolható a jegy.bahart.hu oldalon, a kikötői pénztárakban pedig szépkártyás fizetésre is lehetőség van. A biciklisek továbbra is kedvezményesen utazhatnak több kerékpáros barát útvonalon, a Kajla útlevelüket felmutató alsós gyerekek pedig díjmentesen közlekedhetnek a menetrendi hajókon a nyári szünidő végéig. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnaponként az N19-es vonalon a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Vitát robbantott ki Németországban a terv, amellyel a koalíciós kormány szigorítaná a munkavállalók betegállományára vonatkozó szabályozást, írja a BBC. A jelenleg érvényben lévő, még a koronavírus járvány idején bevezetett szabály szerint elég, ha egy munkavállaló telefonon vagy e-mailben jelenti be a munkahelyén, hogy megbetegedett, orvosi igazolás csak a betegállomány negyedik napjától szükséges. Friedrich Merz kancellár szerint a munkavállalók visszaélnek az engedékeny szabályozással. A Német Házi Orvosok Szövetsége viszont attól tart, hogy egyszerű betegségek miatt, amelyek nem igényelnek többet egy-két nap ágynyugalomnál, tömve lesznek a várók. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és helyenként záporzivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz erős a szél. Hajnalra 11 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: éjjel 3 óra van.
1: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig. Kapitány István szerint kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. Több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebookon. Gajdos László arról írt, hogy a kánikula programban 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Szerinte ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a legforróbb nyári hetekben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 6 héten át tartó országos akcióban vizsgálta a szamóca kínálatot a hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. A nyomon követhetőség hiánya különösen súlyos problémának számít, mert ilyen esetekben egy esetleges élelmiszerbiztonsági kockázat sem kezelhető megfelelően. Betiltaná a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban és az óvodákban a lengyel parlament. Az alsóház egyhangulag megszavazta az erről szóló törvénymódosítást, ami a felsőház a szenátus elé kerül, majd az államfőnek is jóvá kell hagynia. A lengyelországi iskolák már most is hozhatnak ilyen döntést maguk is. A felmérések szerint az iskolai telefon használat tilalmát a lengyelek több mint fele támogatja. Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon.

0: fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
1: Rádiódabas.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Rádió Dabas.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. Véleményezhető az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslat. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a törvényjavaslatot, amely az 1956-os forradalom 70. évfordulójára nyilvánossá tenné az egykori állambiztonsági szervek iratait, köztük a hatos kartonokat és a mágnes szalagos nyilvántartásokat is. A jogszabály célja a kommunista titkosszolgálati múlt teljes körű feltárása, miközben garantálja a diktatúra áldozatainak személyiségi jogait és a jelenlegi nemzetbiztonsági érdekek védelmét is. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. Elkezdődött a Gyesef 11 darabos új Intercity motorvonatból álló flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba. A közlekedési miniszter közölte, az óránként 160 km-es sebességre képes ötrészes motorvonatok a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalakon közlekednek majd. A személyi és tartalmi megújulás egyelőre teljes hiánya majdnem annyira tragikus a Fidesz számára, mint a választási eredmény, írta Török Gábor a Facebook oldalán. A politikai elemző szerint a párt ezzel elveszteget egy kulcsfontosságú időszakot, amikor esélye lehetne arra, hogy növekedjen. Török Gábor arra reagált, hogy a Medián és a 21 Kutatóközpont a héten közzétett felmérései szerint minden 10 magyar választóból 6 a Tiszát támogatja, és mindössze 2 maradt a Fidesz mögött. Egy elemzés szerint Oroszország csaknem másfél éven át drónokkal térképezett fel kritikus fontosságú nyugat-európai katonai és civil infrastruktúrális létesítményeket. A legnagyobb londoni hadászati elemzőműhelynek számító Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének 37 oldalas jelentése szerint ez a felderítő tevékenység 2024. augusztusától 2026. februárjáig tartott. Kerozingyártásra állította át dízeltermelő kapacitásának egy részét az osztrák ÖMV az iráni konfliktus nyomán megugró repülőgép üzemanyagárak miatt. Az alsó-ausztriai Svehádban és a bajorországi Burghausenben működő ÖMV finomítók vezetéken keresztül kapcsolódnak a bécsi, illetve a müncheni repülőtérhez. Rekordmeleg volt a világ óceánjaiban idén júniusban, közölte a Kopernikusz tengeri megfigyelő szolgálata. Az óceánok felszíni átlaghőmérséklete majdnem elérte a 21 fokot. A szakértők szerint az El Niño jelenség és a globális felmelegedés együttes hatása miatt a következő hónapokban további rekordok dőlhetnek meg. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és helyenként záporzivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz erős a szél. Hajnalra 11 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Túlpörög már ez a föld velünk, mi meg szembe táncolva fékezünk karjaiban, karjaiban.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Alapból elveszített érzések, ből élem ezt meg a minden.
1: Hol vagy?
2: Otthon?
1: Úton?
2: Munkában?
1: Mindenütt veled van!
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: for you.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Hajnali 5 óra van.
3: Gyakoribbá váltak a hőhullámok, ismét álhírek jelentek meg a parlagfűről. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
3: A hivatalos meteorológiai adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a hőhullámok jóval gyakoribbá, tartósabbá és intenzívebbé váltak az elmúlt évtizedekben, jelentette a Hungaromet. Azt írták, a felmelegedés következtében a legfiatalabb generációk tagjai már életük első éveiben is nagyságrendekkel több extrém forró nappal szembesülnek, mint a szüleik vagy nagyszüleik. A korábbi évtizedekben ritkábban alakultak ki komolyabb hőhullámok, az utóbbi években viszont nem csak a 25 és 27 fok közötti, valamint a 27 fokot meghaladó napi középhőmérsékletű napok száma ugrott meg, hanem ezek egyre gyakrabban rendeződnek hosszú, összefüggő periódusokba. A fővárosban 1991 óta több tartós hőségperiódust is regisztráltak. A parlagfű szezon közelettével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, a növény elfogyasztása viszont nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Sőt, a parlagfű tartós fogyasztása veszélyes is lehet. Magyarországon július közepén kezd virágozni a parlagfű, és ezzel megkezdődik a parlagfű allergia szezon, ami egészen októberig tart. A török hatóságok újságírókat, aktivistákat és művészeket vettek őrizetbe az ankarai NATO találkozó előtt. A fellépés részeként a fővárosban betiltották a tüntetéseket, és több LMBTQ szervezet online felületét korlátozták. A szigorú fellépés a sajtót is érinti. Több független lap akkreditációját sem fogadták el a csúcsra. A július 7-i és 8-ai ankarai csúcs találkozó miatt több tízezer rendfenntartót vezényeltek a török fővárosba. A találkozón olyan vezetők jelenlétére számítanak, mint Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, de várhatóan Magyar Péter magyar miniszterelnök is Ankarába utazik. Felháborodást váltott ki az Európai Parlament képviselőinél a hír, amely szerint egy volt görög EP képviselő telefonját az izraeli fejlesztésű Pegasus kém szoftverrel törték fel, éppen abban az időszakban, amikor a politikus tagja volt a megfigyelő eszköz uniós alkalmazását vizsgáló parlamenti bizottságnak, írta a Times of Israel. A Pegasus botrány 2021-ben robbant ki, amikor egy nemzetközi oknyomozó újságírói konzorcium feltárta, hogy a szoftverekkel újságírók, politikusok, emberi jogi aktivisták és üzletemberek százait figyelték meg világszerte. A Pegasus ügy Magyarországon is 2021 nyarán robbant ki, ezt főként a Direkt 36 tárta fel. Az újságírók szerint a kiszivárgott adatbázisban több mint 300 magyar telefonszám szerepelt lehetséges célpontként. Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
2: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
5: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos magazin műsora. Mai adásunkban gratulálunk Szaller Szonyának, a Magyarország jó tanulója, jó sportolója elismerésért. Megnézzük, hogy mi is történik a kis állampolgárok klubjában, és mivel tombol a nyár, újra elővesszük az UV-védelem témakörét. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Érettségi napló a 93.4-en.
1: A Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet a Honvédelmi Minisztérium és a Sportért Felelős Államtitkárság hirdeti meg minden évben az 5-13. Évfolyamos diákok számára. Az elismeréseket, a kimagasló tanulmányi átlagot és országos vagy nemzetközi sport eredményeket felmutató tanulók kapják. Így Szaller Szonya, a Dobosi Táncsics Mihály Gimnázium 8. osztályos tanulója is, és hogy hogyan fogadta az elismerést, az már is kiderül, ahogyan az is, hogy mik a tervei a jövőre nézve.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Rádió Dobosa, az otthon hangja. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Szaller Szonya, Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026-ban. Szia Szonya, köszöntelek a stúdióban, és nagyon-nagyon gratulálok magam is az egész stáb nevében.
3: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm.
1: Szonya, nézzük át ezt az elmúlt évet, meg ezt az elmúlt időszakot. Jó tanulónak, jó sportolónak lenni egyszerre, azért az nem egyszerű dolog. Mesélj nekünk egy picit a sportkarrieredről, hiszen ha jól tudom, akkor atletizálsz, szapozzol, és mindezek mellett sok mindenben részt veszel a suliban.
3: Hát igen, az elmúlt év az eléggé sűrű volt, mert a suliban is szintvizsgánk volt, és azért az edzések is pörögtek, téli edzések, otthon is edzettünk ugye az erősítéseket, és hát azért így nehéz volt összehozni, hogy mindenhol ott tudjak lenni, de úgy érzem, eléggé jól sikerült, és szerintem eléggé ki tudtam mindent maxolni.
1: Ugye most megkaptad ezt az elismerést, milyen érzés volt ezt átvenni? Ugye ez egy országos, kormányzati elismerés.
3: Hát amikor én megtudtam, hogy én megkaphatom egyáltalán ezt az elismerést, én már akkor nagyon-nagyon örültem. Olyan szintű boldogság volt bennem, mert ilyenkor van az emberben az az érzés, hogy tudja, hogy tényleg letett valamit az asztalra, és hát amikor meg is kaptuk, akkor pedig tényleg elmondhatatlan volt, hogy milyen boldog voltam, és mennyire örültem neki.
1: Mondjuk el azért a hallgatóinknak, hogy a Táncsics Mihály Gimnáziumba jársz, Dabasra, 8. osztályos vagy kisgimis, úgyhogy nem kellett törni azon a fejet, hogy merre tovább. Milyen volt ez az év? Említetted, hogy szintvizsgák is voltak, mennyit edzel, ugye a Hernádi Atlétikai Klubba jársz, ezek mellett még szapozol is, korábban színjátszókörbe is jártál, plusz egy csomó tanulmányi versenyen is részt vettél, szóval elég sűrű volt ez az esztendő. Avasd be minket egy kicsit a mindennapjaidba.
3: A mindennapjaim azok eléggé sűrűen néztek ki, nem volt annyira sok szabadidőm, de azért úgy érzem, hogy nekem ez így volt jó, és nekem nem is szabad, hogy több szabadidőm legyen, mert így érzem azt, hogy tényleg hasznos dolgokra tudom tölteni. Tudni kell rólam, hogy én, hála Istennek ez azért ilyenkor jól jön, hogy én csak este tudok hatékonyan tanulni, és ezért úgy építettem fel a rendszeremet, hogy délután csinálok minden mást, amint a hobbik, aztán elmegyek edzésre, azok mindig inkább ilyen késő délután voltak, és csak aztán otthon tanulok este, és akkor így tökre jól fel tudtam építeni mindent.
1: Tehát be van osztva az időd, hogy mindenre jusson elég idő, igen, és mindenhol maximálisan tudjál teljesíteni.
3: Ez nagyon fontos volt, és egyébként egészen nehéz volt megtanulni, hogy hogyan osszam be úgy, hogy mindenre maradjon, és mindenre elég legyen, de szerintem a végére egészen jól belejöttem.
1: Próbáltál az időbeosztást illetően bizonyos módszereket, vagy tudatosan utánolvastál, hogy hogy is működik mindez a gyakorlatban? Elon Musknak vannak ilyen kis praktikái, legalábbis én tőle olvastam annak idején, hogy neki nagyon-nagyon szorosan be van osztva minden perce. Szóval honnan jött ez a fajta ritmus az életedbe?
3: Ezt magamnál tapasztaltam, én nem Elon Musktól olvastam, de egyébként ez is tök jól hangzik. Én magamnál kitapasztaltam, hogy egyszerűen éreztem, hogy a tanulás az sokkal gördülékenyebben megy este, mint mondjuk napközben, és hétvégén is például ez tökre jól jött, mert tudtam mindennel foglalkozni napközben, és akkor csak este odaültem, de akkor viszont csak arra figyeltem, és akkor azt nagyon tudatosítanom kellett magamban, hogy olyankor már semmi másra nem figyelhetek, és akkor így lesz rá pont elég az idő. És hát így beosztani az időmet, volt, hogy írtam például lapokra minden napra egy-egy listát, hogy akkor mi miután következik, és egy idő után ezt elhagytam, mert hozzászoktam mindennek a ritmusához, és már egyből tudtam magamtól.
1: Megvan tehát az időbeosztás. Most térjünk rá a sportágakra, hiszen nem a hagyományos sport sportágakat választottad, tehát mondjuk nem röplabdázol vagy kézilabdázol, hanem atletizálsz, ráadásul hát nagyon különleges oldalát, részét választottad ennek a sportágnak is.
3: Hát ugye az atlétikában én dobó vagyok, vagy hát én súlylökök és diszkoszvető vagyok, és hát ez a kettő tényleg úgymond mondhatni érdekes sportágnak, mert hogyha azt mondjuk, hogy atlétika, a legtöbb embernek valójában nem ezek jutnak eszébe, viszont szerintem mégis ezek nagyon technikailag eléggé komplex sportágnak mondhatók, és szerintem ettől van nekik egy kis varázsuk, amitől még így többek lesznek, de egyébként én azt szoktam mondani, hogy az atlétikában az összes sportág nagyon nehéz, de nagyon jó sportág az összes, és én szeretem egyébként a versenyeken az ugrókat és a futókat is nézni, hogyha van rá lehetőség, és én csinálni ezeket nem szeretem, de én a dobásba beleszerettem, amióta elkezdtem, és mindent megteszek érte, hogy technikailag fejlődjek benne.
1: Korábban találkoztál már egyébként a dobással valamilyen úton, módon, mert a kislabdahajítás az még talán megvan, meg a súlylökés valamilyen szinten a tesi órákról, de azért úgy mélyebben egy nő, egy lány ebben nem mélyül el így a mindennapokban.
3: Ez igaz egyébként. Én is gondolkoztam már ezen, hogy miért pont ide keveredtem, vagy miért pont idehozott az élet. Talán azért, mert én rengeteget úsztam, és ugye az azért eléggé a vállaimat terheli, vagy erősít, és talán innen jöhet az, hogy erősebb lett a testalkatom, mert én tényleg nagyon pici korom óta úsztam. Aztán kézisztem is, meg kosaraztam is, szóval azért a dobás ott is fontos.
1: Mit látsz ebben a sportágban, ami a jövőt illeti? Mi a perspektíva? Mit vizionálsz?
3: Hát ugye itt attól függ, hogy milyen célokat tűzünk ki magunknak, mert mondhatunk ilyen nagy szavakat, hogy Európa bajnokság, meg ilyenek, de
1: mondhatunk.
3: Tudni kell, hogy ahhoz rengeteg munka szükséges, de hát nyilván merjünk nagyot álmodni, én minden tőlem tehetőt megteszek, hogy magamból kihúzzam maximumot, aztán meglátjuk, hogy ez mire elég, de tudni kell, hogy ez egy olyan sport, hogy itt nem szabad másokhoz mérni magunkat, ezt nekem is meg kellett egyébként tanulnom még az elején, mert volt olyan, amikor én kezdtem, aki már 3 éve csinálta, és én meg ott álltam kezdőként, és nyilván nem szabad ott összemérni, viszont én mivel maximalista vagyok, ezért ezt meg kellett tanulnom, hogy mindig csak a saját teljesítményemhez mérjem magam.
1: Rengeteg eredményed volt atletika területén ebben az évben. Egyet-kettőt kiemelnél, mert talán mindet fel se tudnánk sorolni.
3: Én idénről egyet emelnék ki mindenképpen, mert arra őszintén én se számítottam, és az így nagyon meglepetésként ért, amikor országos bajnoki címet szereztem diszkoszvetésben, az egy olyan volt, amire tényleg egyáltalán nem számítottam, de nagyon-nagyon örültem neki.
1: Mindezek mellett, az atlétika mellett még beszélnünk kell a szápról is, hiszen közeledik a nyár, ezt ilyen nyári sportágnak gondolná az ember, nem tudom, hogy ez mennyire van így. Az hogy jött az életedben?
3: A szápot már régebb óta csinálom, mint az atlétikát, az idén lesz 3. éve, hogy csinálom, vagy 4., már nem tudom számolni őszintén. Vagy hát nyilván volt olyan év, amikor csak táborba mentem, aztán utána kezdtem el edzeni. De igen, a szápot tényleg nyári sportágnak mondjuk, mert nyilván vízen vagyunk, könnyen beleeshetünk, és azért nyilván nem jó fagyos vízbe beleesni, de azért edzeni már korábban el kell kezdeni, és áprilisban nekünk már volt egy edzőtáborunk, amikor termóruhában eveztünk, és hát nem mondom, eléggé hideg volt, és nagyon fáztunk egy-kétszer volt, amikor esőbe elvesztünk, és hát igen, annak is megvan a maga varázsa, de nyilván nem azt a hangulatot hozza, mint például, amikor a 40 fokba elvezünk.
1: Milyen kilátások vannak a szápot illetően a szezonra? Berobbant a nyár, azért elkezdődnek ott is az edzések, már a melegben.
3: Igen, most már beállnak arra az edzések, hogy már minden vasárnap el fogunk járni edzeni, például már most vasárnap is fogok menni edzeni. Mivel az atlétika bejött, már nem annyira komolyak a céljaim, mert azért be kell látni, hogy nem lehet a kettőt ugyanolyan komoly szinten űzni, és nekem valahogy úgy érzem, hogy nekem az atlétika lesz a fő is, de a száp ilyen hobbi, vagy akár nyilván még versenyzek benne, de a száp az nekem annyi örömet okoz, hogy amikor evezhetek és edzhetek, hogy nekem azt szerintem úgy bőven elég, és azt így is nagyon-nagyon szeretem.
1: Mit adott számodra a sport? Ugye sok mindenről beszélgettünk, meg valószínűleg az atlétika mást ad, meg a száp mást ad, de mégiscsak, hogyha így rávetítjük az életedre, a személyiséged fejlődésére, akkor mit vettél észre magadon?
3: Én ezt jól mondod, mert én rengeteget változtam, amióta sportolok. Talán az, hogy sokkal átalakult az, hogy magamat mennyire próbálom mindig a maxon tartani, vagy magam felé mekkora nyomást helyezek, mert rólam tudni kell, hogy én tényleg az élet minden területén sajnos, nem sajnos, maximalista vagyok, és megtanultam kezelni azt, hogy nem mindig lehetünk a maximumon. Ez talán nem így a személyiségemet illeti, de még nyilván ott van rengeteg más dolog, például az, hogy sokkal jobban ritmusos lett az életem, tehát sokkal jobban van már egy napi rutinom, mert mielőtt nem sportoltam, akkor nyilván szabadabb volt, de akkor meg ott voltak más dolgok, de itt sokkal másabb az életem felépítése. A másik meg az, hogy ilyen rengeteg barátot köszönhetek a sportnak, és talán ez az, amiért a leghálásabb vagyok, nyilván így a többi dolog mellett, mert tényleg nagyon szoros barátságok kötődhetnek akár az edzéseken, versenyeken, mert ugye rengeteg időt töltünk együtt.
1: A sport és a tanulás párhuzamos fut jelenleg az életedbe. Ugye említettük, hogy 8-os vagy, tehát nem álltál iskola választás előtt, de mégiscsak hogyan képzeled el a jövőt, merre tovább, milyen szerepet szánsz a sportnak, és milyen szerep jut a tanulásnak?
3: Nyilván a tanulást azt szeretném azért olyan szinteken, hogy én szeretnék majd tovább tanulni egyetemen is, mert olyan irányba gondolkozok egyelőre, és a sulit azt szeretném majd olyan jól, amennyire csak tudom, 9-től is ugyanúgy érettségig, és a sportnak emellett a lehető legnagyobb szerepet szeretném szorítani, és hát nem mindig tudom, hogy melyiket helyezzem előtérbe, de úgy érzem, hogy egyelőre, amíg tudom a kettőt ugyanolyan erőbedobással csinálni, és ugyanolyan jól teljesíteni, addig hála Istennek ezen nem kell aggódnom. Nyilván, amikor érettségi után majd egyetemre kell mennem, és hogyha a sport még mindig így jelen lesz az életemben, akkor majd egy nehezebb döntés elé kell állnom, mert ugye nyilván, hogyha egyetemre megyek, akkor valószínű majd költöznem kell, és nyilván nagyon sok atlétikai klub van például az országban, de azért az ott majd egy nehezebb időszak lesz biztos.
1: Vannak ilyen vágyott atlétikai klubok, sportszervezetek, ahová szívesen bekerülnél?
3: Őszintén most így hirtelen nem tudnék nagyon mondani, mert én most úgy érzem, hogy én a lehető legjobb helyen vagyok, ahol én most edzek, de nyilván vannak olyan helyek, ahol így azért nem is magukra a klubokra nézek fel, hanem ott egy-egy versenyzőre, akiket azért így kicsit példaképként tekintek rájuk, mert amit letettek az asztalra, az tényleg nagyon megbecsülendő.
1: Elárulod nekünk?
3: Például, hogyha így lehet nevet mondani.
1: Persze.
3: Azt a lányt nagyon sokan ismerik már, szerintem a hallgatók közül is, Marton Zsófi, aki tényleg a magyar atlétikában már nagyon beírta magát, mert rengeteg nemzeti rekordot megdöntött például U18-ba, és rá azért úgy tényleg rá példaképként is lehet akár tekinteni.
1: Szonya, itt a nyár, azt gondolná az ember, hogy hát a diákok egy kicsit megpihennek, kifújják magukat, de hát említetted, hogy jönnek a szabedzések, mi minden vár még rád az elkövetkezendő hónapokban?
3: Most nyáron úgy alakult, hogy most az atlétika szezonnak a versenyszezonja most nem fog nagyon folytatódni, csak néhány versenyünk lesz, viszont a szabból lesznek versenyeim, és hát ugye ezt a kettőt lesz néha nehéz szinkronba hozni, hogy ugye kell mind a kettőben edzenem, és hogy mikor, hol edzek, de hát hála Istennek a legtöbbször a száp hétvégén van, az atlétika pedig hétköznap, szóval ezt még egészen könnyű szinkronba hozni.
1: Mit üzennél a diáktársaidnak, akár a sportolóknak, akár az osztálytársaknak, akár azoknak, akik, hát ők is vacillálnak, hogy sport, vagy tanulás, vagy hogyan lehet ezt a kettőt összehozni, és még nem találták meg azt a to-do listát, ami alapján tudnak menni?
3: Hát én azt üzenném, hogyha tényleg nagyon akarják, és teljes lelkükkel azon vannak, hogy ezt össze tudják hozni, akkor biztos, hogy találnak rá valami módot, hogy ez sikerüljön, és leginkább azt üzenném, hogy kitartást, mert erre azért szükség van néha, de viszont a sport meg akkora örömet tud adni, például én is hálásnak tapasztalhattam már meg, hogy milyen mondjuk elérni egy egyéni csúcsot, vagy megnyerni egy versenyt, és tényleg az semmivel nem párosítható össze az az érzés, szóval ezért szerintem már megéri.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, Szoller Szonya 2026 jó tanulója, jó sportolója. Még egyszer nagyon-nagyon gratulálunk a címhez, és pihenj azért a nyáron. Köszönjük, hogy itt voltál.

0: Érettségi napló a 93.4-en.
1: Szeptembertől elindul Dobason a kis állampolgárok klubja. Hogy mit jelent mindez a gyakorlatban? Nos, ennek járok utána, most következő vendégemmel.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Bessel Székely Csilla, biológus, közgazdász. Szia Csilla, köszöntelek az éterben.
3: Szia Brigi, köszönöm szépen a hívást.
1: Szeptemberben elindul a kis állampolgárok klubja, amelynek megálmodója te voltál, úgyhogy mesélj nekünk kérlek arról, hogy honnan is jött az ötlet, és mit is fed tulajdonképpen a kis állampolgárok klubja.
3: Ez egy nagyon mélyre mutató kérdés, ez egy nagyon személyes történetből indul. Az a célom, hogy a kis állampolgárok klubjában a gyerekeknek olyan a felnőttek világára vonatkozó tudást adjunk, amely számukra iránymutatás lehet a mai valóságban. Ugye őnekik manapság nagyon kitágult érzékelésük van, nagyon sok információt kapnak, ez bennük bizonytalanságot okoz. És a saját gyermekeimen tapasztaltam, hogy mennyire érdekli őket a közélet, a nagy felnőtt valóság, akár a pénzügyek, a kressz, a biztonság. És úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne erről nem csak a vacsoraasztalnál beszélgetni, hanem szabott keretek között, ahol a gyerekek föltehetik a kérdéseiket, arra választ kapnak, és összességében ez egy biztonságérzetet adhat nekik. Kimondottan arról van szó, hogy a gyerekeknek a saját felfogó képességére, az ő szintjükhöz igazítva a válaszok mélységét és mennyiségét tudjuk megadni. Egyébként volt egy eset pár évvel ezelőtt, akkor nagyon-nagyon mélyen volt a közhangulat, a hírek nagyon rosszak voltak. És volt egy pillanat, amikor nagyon elöntött engem a kétségbeesés. És ránéztem a férjemre, és megkérdeztem tőle, hogy hogy lehetünk mégis olyan felelőtlenek, hogy két gyermeket is hoztunk erre a világra. És ő megfogta a kezem, rám nézett, és azt mondta, ne felejtsd el, hogy annak idején azért vállaltuk őket, hogy ők tegyék jobbá a világot. És ezt azóta hozom magamban, ezt a gondolatot, és azt hiszem, vagy hát remélem, hogy nagyon hasznos eszköze lesz ennek a világlátásnak a kis állampolgárok klubja.
1: Milyen idős gyerekeket vársz, kiknek szánod ezt a foglalkozást?
3: Pillanatnyi klub második osztálytól körülbelül ilyen ötödik osztályig szól a gyerekeknek, mert az ő korosztályukra dolgoztam rá a tananyagot, a játékos feladatokat, a családoknak szánt, úgymond házi feladatokat. De fölmerült már bennem, hogy lehet egy fiatal állampolgárok akadémiája, ami akár felsősöknek szól, akár fiatal gimnazistáknak, hiszen biztos, hogy őket is érdekli a nagyvilág nagy-nagy idézőjelekkel, de egészen más témák, egészen más mélységben. Akár már állampolgári ismeretek, akár az unióról szóló komolyabb pénzügyek, ma már a fiatalokat a befektetési lehetőségek is érdeklik. És ehhez olyan alapokat érzek hiányosnak az iskolai oktatás szempontjából, ami nyilvánvalóan a mindennapi tananyagban nem fér bele. Így aztán idővel nekik is szeretném ezt megadni.
1: Hogy fogadták a gyerekeid a kezdeményezést, mit szóltak, hogy tulajdonképpen a vasárnapi ebéd közbeni beszélgetés témák kikerülnek majd a klubok asztalaira?
3: Jaj, hát ők nagyon izgatottak. Megkérdezték, hogy miért nem nyáron, ugye jövő héten indul a klub. Ott, hogy azért ezt nem eztük ilyen forrón. Itt azért szeretnék a szülők felé is egy bizalmat megalapozni, komolyan rákészülünk.

0: tananyagra, de azt elmondhatom, hogy ők az összes barátjukat és az összes osztálytársukat szerintem már meghívták, úgyhogy nagyon várják, nagyon várják. Én azt remélem, hogy tetszeni fog a gyerekeknek.
1: Segítettek a tematika összeállításában, a témakörök egymásba fűzésében?
0: Ennyire mélyre nem mentem velük, tervezési folyamatban nem vettek részt. Viszont amikor összeállítottam a témaköröket, azokból merítettem, azokból a témakörökből, ahol ők nagyon sok kérdést tettek föl nekem, nagyon érdeklődőek voltak, így hát végső soron mégiscsak ők állították össze ezeket a témaköröket.
1: Szerencsés vagy, mert a te gyerekeid kérdeznek, de sok gyerek nem kérdez, tehát a szülő nem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy tulajdonképpen ez vagy az a téma érdekli az ő gyermekét is. Mit tudnál javasolni azoknak a szülőknek, akik egyelőre távol érzik maguktól ezt a témát, ugyanakkor valahol motoszkál bennük, hogy el kellene küldeni a gyereket egy kis állampolgárok klubjába?
0: Természetesen a próbát javaslom, hogy nézzük meg, hogy a gyerekekkel mi a helyzet. Én azt látom, hogy minden gyermek ugyanazzal a mérhetetlen kíváncsisággal, megismerni akarással, ugyanazzal a fénnyel és csillogással a szemében születik, csak ha kevesebb táplálást ad, akkor ez a fény megfogtik. De mindig ott van. Azon ne lepődjünk meg, ha otthon nem kérdez a gyerek, mert azt mindannyian tudjuk, hogy az otthoni közeg egy egészen más közeg. Ott a gyermek másra számít, és mást is vár el, mint egy külső játékos, vagy akár oktatási közegben. Ezért nem biztos, hogy messzevenő következtetést kell levonni abból, hogy otthon mennyit kérdez. Azt hiszem érdemes kipróbálni. Akkor sem, az más kérdés, az már egy pedagógiai kérdés, hogy újra vissza tudjuk-e hozni a szemébe a csillogást.
1: Mi lesz majd a gyakorlatban? Hogyan fog mindez megvalósulni? Mondd el kérlek a technikai információkat is a szülőknek. Hol tervezett beindítani a klubot? Milyen időközönként kerül majd megrendezésre? Mire számíthat az, aki szeretne ezzel tervezni szeptemberben?
0: Ezt egy abszolút általános szakkör jelleggel gondoltam. Heti rendszerességgel, mindig természetesen ugyanakkor, hogy a szülők is tudjanak rá alakozni. Reményeim szerint az általános iskolák közelében találok egy helyszínt, és vagy a Dabasi könyvtárban, közel az iskolaidő végéhez, hogy rögtön ne kelljen hazamenni, visszajönni. Tehát én nekem is két gyermekem van, tudom azt, hogy mekkora terhet ró a szülőkre a logisztika. Így aztán igyekszem idomulni tényleg az iskolák végéhez is. Minden foglalkozás egy ilyen 1 óra 15 perc, másfél óra hosszúságú lesz. Az első 10 percben a gyermekeket meg kell érkeztetni, hogy be tudjanak kapcsolódni, az agyuk elinduljon egy más típusú gondolkodás irányába. Az óra elején egy nagyon rövid elméleti bevezetőt szervezek, amit aztán a gyerekek haza is vihetnek, kinyomtatva, hogy a szülők lássák, hogy miről volt szó. Néhány alapfogalmat tisztázunk, ami az adott tárgykörhöz kapcsolódik, és picit vezetve ugyan, de föltehetik a kérdéseiket, amire én természetesen előre felkészülök, és akár egy messze menő beszélgetés is kerekedhet ebből, de mivel gyerekekről van szó, játékos feladatokkal is készülök. Ez lehet akár egy egyszerű színező, vagy néhány a témakörhöz kapcsolódó kisebb szösszenet szöveges olvasás, de lehet például egy helyzetgyakorlat, amikor a társas kapcsolatainkat fogjuk rendbe tenni, hogyan legyünk jó barátok, hogyan mondjunk nemet, hogyan érdeklődjünk, hogyan vitázzunk, ezeket mind-mind helyzetgyakorlatokkal lehet jól elsajátítani. Természetesen a száraz tananyag az ökorúban nem fog működni. Majd a végén persze mindenképpen le kell zárnunk egy foglalkozást, tehát a levezető 10 perc, ahol még akár egy picit beszélgetünk, és aztán a gyermekeket hazaadjuk, és kapni fognak egy összefoglalót, amit előre elkészítek, hogy miről beszélgettünk aznap. És törekszem mindig egy olyan családi házi feladatot is összeállítani, amiről egy hétig beszélgethetnek, ez persze nem kötelező. De mondok egy példát, keressetek valami kedvességet a héten, amikor valaki valami jót tett. Keressetek egy illedelmes köszönést, vagy egy példát, amikor ki tudtál állni magadért. És ezeket is átbeszéljük a következő alkalommal.
1: Ugye említetted, hogy leginkább a gyerekeid kérdései voltak azok, amelyek kialakították tulajdonképpen a tanmenetet, de felmerülhet az is, hogy annak idején a mi időnkben, talán mondhatom ezt, nem volt kis állampolgárok klubja, és ma már azért rájöhetünk azokra a tényekre, amelyek talán hiányoztak a tanulmányainkból, vagy hiányoztak az ismeretrendszerünkből, pedig milyen jól tudtuk volna kamatoztatni mondjuk azt 20-30 évesen. Milyen hiányosságokat látsz ezen a szinten? Neked mi hiányzott az iskolából? Melyek voltak azok a tudásbázisok, amit jó lett volna magunkra venni, de nem volt benne a rendszerben?
0: Visszagondolva saját fiatal koromra, én eredendően természettudós beállítottságú vagyok, tehát az első diplomám a biológus, de engem csak a tudomány érdekelt. És amikor kikerültem a nagyvilágba, elsősorban az egyetemre, akkor nagyon kevés információm volt arról, hogy például hogyan működik egy egyetem. Hirtelen önállóan kellett beosztanom a pénzemet, hogyan lehet jól beosztani a pénzünket, mit jelent egy banki hitel, majd amikor felnőtt lettem, mit jelent egy hivatali ügyintézés? Földhivatalnál például ingatlan tulajdoni bejegyzés. Hogyan tudunk egy bankba bemenni, hitelt fölvenni? És bizony megéreztem azokat a pénzügyi alapoknak a hiányát, amit azt hiszem azok a társaim vettek föl csak jól, akiknek önálló vállalkozó szülei voltak, hiszen tőlük jó példát láttak. De egy olyan középosztálybéli család, ahonnan én származom, ott ez nem volt általános téma. Szüleim is úgy gondolták, nagyon helyesen, vagy hát akkor korban helyesen, hogy ezektől a nehéz, nyomasztó területekről a gyerekeket szeretnék megóvni. És később az óvás miatt láttam azt, hogy számos információban ne vagyok maradva. Ezt magamnak kellett fölszedni, magamnak kellett megtanulni. Magamnak kellett tudatosítani azt, hogy például egy házasság nem csak úgy létezik és jó és van, ahogy én gyermekként megéltem a szüleim házasságát, hanem egy párkapcsolatért aktívan tenni kell. Szóval számos szerte ágazó területen azt éreztem, hogy kell még információ, és tulajdonképpen ebből a belső motivációból is táplálkozik a kis állampolgárok klubja.
1: Hogyha nemzetközileg kicsit kitekintünk a határainkon túlra, akkor mennyire jellemző, hogy ezeket a skilleket valamilyen módon intézményesített szinten fel tudják venni a gyerekek, vagy tulajdonképpen ez mindenhol hiányzik a rendszerből?
0: Nem mondanám, hogy mindenhol hiányzik. Inkább a célirányos középiskolákra gondolok, egy közgazdasági középiskolában természetesen pénzügyi és alapvető állampolgári ismereteket tanulnak a gyerekek. Egy művészeti iskolában retorikát, vitakultúrát, kommunikációt tanulnak a gyerekek. Általános iskolában pedig abba az óraszámba, amiben a gyerekekbe bele kell préselni szó szerint azt a rengeteg természettudományos tudást, matematikai tudást, magyar tudást, sokan második nyelvet is tanulnak, harmadikat is, egyszerűen nincs idő ezzel foglalkozni. Így aztán azt hiszem, hogy mindenhol hasznos lesz majd az információ.
1: Mikor fog indulni a kis állampolgárok klubja, kit kell keresni, kihez kell fordulni, hogyan számíthatnak a szülők erre az új szakkör típusra itt a térségben?
0: Tavason indul majd egy csoport, és valószínűleg több környéki településen is. Arra kérek mindenkit, hogy aki érdeklődik, bátran csatlakozzon az azonos nevű Facebook csoportunkhoz, ez a Kis Állampolgárok Klubja, és itt fogom majd szeptemberben megosztani a pontos időpontot és helyszínt. Megvárom, amíg elindul az iskola, megvárom, amíg a gyerekeknek nagyrészt beáll a rutinja, ugye itt járnak a gyerekek sportolni, vagy akár zeneiskolába, egyéb művészeti foglalkozásokra, vagy egyszerűen csak a szülőknek is föl kell venni újra a ritmust szeptemberre. Így aztán szeptember első hetében biztosan nem indulunk még, inkább a második, harmadik héten fogunk elindulni, hogy mindenki jól tudjon egymáshoz alkalmazkodni. Addig pedig nyáron megosztok majd érdekes tudnivalókat, olvasnivalókat és családoknak szóló programokat a klubban, hogy addig se unatkozzunk és megismerjük egymást.
1: Várjuk akkor az indulást és az információkat a Kis Állampolgárok Klubjáról. Vese Székely Csillának köszönöm szépen, sok sikert kívánok a kezdeményezéshez.
0: Köszönöm szépen.

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: A nyár csodás, de azért sok veszélyt is rejt. Érdemes ezekre felkészülni. Hogy hogyan? Az már is kiderül.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a Térségi Napló Rádiódavos magazin műsora, vendégen pedig Szelestei Réka, a Réka Optika tulajdonosa. Szia Réka, köszöntelek az éterben.
3: És köszöntelek, Bégi, köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Itt a nyár, süt a nap, ilyenkor nagyobb fókusz helyeződik talán a szemünkre, pedig adás előtt beszélgettünk, hogy azért télen és tulajdonképpen úgy általánosságban nem árt, hogyha vigyázunk a szemünk világára. Ezzel kapcsolatosan szeretnék most néhány gyakorlati tanácsot adni a hallgatóinknak. Kezdjük is talán a legszembetűnőbb dologgal szerintem, ami a mai világunkat érinti. Nagyon-nagyon sokat vagyunk képernyő előtt, a kék fényről egyre több hallunk, de talán ez csak az alja a dolognak, erre még egy csomó minden helyeződik rá, amiről nem hallunk annyira, mert nem dől mondjuk a médiából. Mit érdemes ezzel kapcsolatban tudni, hogyan tudjuk felvértezni magunkat ezen hát hatások ellen?
3: A legfontosabb az, hogy figyeljünk oda a munkakörnyezetünkre, hogyha egy irodai munkáról beszélünk. Nagyon sokan dolgozunk irodában, beltérben, számítógépek előtt, és befolyásolni tudjuk igazából a látásromlást egy jól beállított munkakörnyezet. Hogy a monitor megfelelő távolságra legyen tőlünk, ez azt jelenti, hogy egy ilyen 50-70 centi körülbelül egy kartávolságra helyezkedik el, akkor már nem terhelünk annyit a szemünkre. Ha a magassága körülbelül egy ilyen szemállásban, tehát ha előre tekintünk, akkor körülbelül szembe van velünk, akkor a nyakunkat tudjuk tehermentesíteni, a testtartásunk sem annyira kényszerű, és ezzel igazából már nagyon sokat tudunk előre mozdítani, illetve a fényerő, amire nekem ki szoktak térni kérdésben bent az üzletben, hogy most akkor, hogyha én leszedek egy alkalmazást mondjuk a telefonomra, akkor én már így jó is vagyok így kékfényszűrésbe, és szoktam mondani, hogy nem feltétlen, tehát azért a monitor előtt is persze lehet egy ilyen barnás árnyalatot adni a monitornak, de jobb, hogyha a fényerővel is játszunk egy kicsit, picit sötétebbre vesszük. Ne a monitor legyen a legfényesebb a munkaterületünkön, az irodánkban, hanem egy olyan 75-50% környékére is le lehet vinni a fényerőt, ezzel már sokat tudunk segíteni. Illetve szeretnék arra is kitérni, hogy a táplálkozásunkkal is tudunk egyébként szemünknek támogatást adni. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlen kell vitaminkészítményeket szednünk, hanem egy jól összerakott étrenddel, egy jó táplálkozással sokat tudunk a szemünk szöveteinek, a szemünk állagromlásának gátat szabni, és itt is ugye inkább a tudatosság az, amire érdemes a hangsúlyt fektetni. Az A-vitamin nagyon sokat tud segíteni, az E-vitamin és a C, ami érdemes ennek a fogyasztására odafigyelni, illetve a cink, ami az A-vitaminhoz segít a felszívódásához, illetve a beépüléséhez, és a szemünk természetes UV-védelmét is tudja ez egy kicsit befolyásolni, tehát jobbá tenni, hogyha esetleg a szemüvegünk az nem feltétlen mindig tartalmaz UV-szűrő réteget, pedig ajánljuk egyébként.
1: Hamarosan rátérünk ezekre az UV-s dolgokra is, de ezek előtt még maradjunk egy picit a munkakörnyezetnél és a kékfénynél. Ugye tényleg gyakran halljuk, hogy a kékfényszűrőt, hogyha van szemüvegünk, akkor tettessük rá az optikusunkkal, de most már kaphatóak kifejezetten kékfényszűrős szemüvegek is, amelyek egyéb dioptriát nem tartalmaznak. Mit mond a szakember, érdemes ezekkel élni, hogyan érdemes ezeket használni, egyáltalán jók-e valamire?
3: Igen, én mindenféleképpen ajánlom, illetve azt is ajánlom, hogy ezt mindenképpen egy látásszakértővel kell megbeszélni egy vizsgálat keretében, mert mindenkinek más az igénye. Nem mindegy, mennyi időt töltünk készülékek előtt, mennyit van a telefonunk a kezünkben, de én azt javaslom, hogy mindenképpen érdemes erre a kékfényszűrésre nagyobb hangsúlyt fektetni, főleg, hogyha érezzük, hogy kicsit estére már olyan, mintha homok lenne a szememben, nehezebben pislogok, esetleg jön egy kis fejfájás. A kékfényszűrős lencse ezen azért már nagyon sokat tud segíteni.
1: Térjünk rá a nyárra és az UV-szűrős rétegekre. Hogyan állunk ezzel a dologgal? Mit érdemes figyelnünk, hogyha napszemüveget veszünk a sima szemüvegre, tetessünk-e UV-szűrőt? Mit érdemes ezzel kapcsolatban tudnunk?
3: Az UV-szűrés az nagyon fontos lenne már ugye gyerekkorban is, tehát nálunk is csak olyan szemüvegek kaphatók, napszemüvegek, illetve napfényvédelemre való szemüvegek, amik 100% UV-szűrőt tartalmaznak, illetve emellé szoktam ajánlani a polarizált lencséket, amik szabadtérben vízben történő tevékenységeknél is nagyon sokat segítenek, vízparton, a nyaralásnál sokkal élesebben látunk, és nem feltétlen a víz tükröződése fogja kiszúrni a szemünket egy tengerparton, hanem látjuk szépen kényelmesen a környezetünket, illetve ugye aki dioptriás napszemüveget szeretne, neki is több opció van, lehet napszemüveg, lehet ez egy előtétes szemüveg, amihez már ugyanúgy van egy 100% UV-szűrős polarizált előtét, amit leveszünk, igény szerint fel tudjuk tenni, de ha bemegyek a boltba, csak lekattintom a szemüvegemről, illetve fényre sötétedő lencséknél is már elérhető ez az UV-szűrő réteg, ugye az pedig önmagától reagál az UV mennyiségére. Tehát itt nem tudjuk befolyásolni, hogy a lencse mennyire sötétedjen, mikor sötétedjen. Az januárban egy naposabb napon is be fog sötétedni valamelyest, nyilván nem annyira, mint augusztusban, de nagyon szépen tudja ez is védeni a szemünket.
1: Mire figyeljünk, hogyha napszemüveget vásárolunk? Tehát melyek azok a jelzések, amelyek szembetűnőek?
3: Hát az UV-400 matrica, az mindenféleképpen fontos lenne, illetve a polarizált szemüvegeken is rajta van általában egy matrica, ami ezt jelöli. Én azokat ajánlom inkább egyébként. Szeretném azt is elmondani, hogy ha már van egy nagyon kedvenc napszemüvegünk, amit nem feltétlen szeretnénk megválni, be tudjuk vizsgálni, hogy mennyi UV-szűrőt tartalmaz, tehát hány százalékig szűri az UV-t az a mi kedvenc szemüvegünk, és hogyha esetleg mégsem felel meg az igényeinknek, akkor tudunk ajánlani esetleg helyette másikat.
1: Ártani tudunk egyébként a szemünknek azzal, hogyha nem megfelelő szemüveget viselünk, ugye különböző kis bazári árusoknál lehet kapni mindenféle szemüveget, amik hát kedvezőnek tűnnek, de nem biztos, hogy ugyanaz van rajta, mint a matricán.
3: Sokszor előfordul, igen, főleg ezeken a piaci, meg tengerparton vásárolt szemüvegeknél, hogy nem feltétlenül tartalmazza azt az UV-szűrőt, ami rá van írva. Tudunk vele ártani, igen, hiszen ugye felteszünk egy sötét lencsét, a pupillánk jobban kitágul, és ezáltal a káros fények is sokkal hamarabb, sokkal mélyebbre tudnak hatolni a szemünkbe, mint annak kellene.
1: Akkor figyeljünk a vásárlásnál. És ha már így belementünk a nyárba és a sztárallűrös sztorikba, akkor vegyük górcső alá az idei trendeket, mit látsz a piacon, melyek azok a stílusok, színek és formák, amelyek idén hódítanak.
3: Azt veszem észre, hogy egyre bátrabban nyúlunk már a formákhoz, a furcsább formákhoz, a szokatlanabb dolgokhoz, esetleg az élénkebb színekhez. Személy szerint én ennek nagyon örülök, mert nagyon sok évig hódított a fekete szemüveg, mert az mindenhez megy, de most már annyiféle szín, annyiféle anyag található akár egy szemüvegen belül is, hogy igazából mehet ez egy farmerhoz és egy kosztümhöz is, úgyhogy én abszolút ajánlom, hogy merjünk belevágni, és a szemüveg öltöztet, és egy jól megválasztott szemüveggel igazán jó stílust tudunk magunknak kölcsönözni.
1: És nem mellesleg a szemünket is védjük. Köszönjük szépen Szeleste Irékának, hogy ellátogatott hozzánk, és ellátott minket szuper tanácsokkal. Köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallás.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot és jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallott.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
1: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29 361 776.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően karban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villúzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Monor felnőtt labdarúgó csapata megkezdte a felkészülést a 2026-2025-es harmadosztályú bajnokságra, illetve a MOL Magyar Kupa küzdelmeire. A felkészülési időszak során megmérkőzik együttesük az Egerese, az Opus Tigás Tatabánya, a Karcagi SC, a Kispest Honvéd FC, valamint a Dologi FC ellen a július 26-ai bajnoki kezdést megelőzően. A továbbiakban is a klub kötelékében dolgozik tovább Hallgas István vezetőedző, Barta Szilárd asszisztensedző, Bozsó Attila kapusedző, Gál Fodor Alexandra masszőr, Svitek Ádám erőnléti edző és Spárgöld Dezső segítő. Technikai vezető pozícióban visszatér a csapathoz korábbi munkatársuk Klima János, Józsa István viszont búcsúzott, akinek ezúton is köszönik a munkáját. Inárcson pedig új vezetőedző kezdi a munkát július 16-ától. A 46 esztendős Molnár Tamás veszi át a felnőtt csapat irányítását, aki az MTK színeiben is játszott korábban, és már 20 éves edzői múlttal büszkélkedhet. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádiókabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul
5: megy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 2026. július 6-án, hétfőn reggel, 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en. Csabák ünneplik a névnapjukat, sok boldogságot nekik, és szintén hasonló jókat kívánunk a születésnaposoknak. Bele is kezdünk a mai reggelbe, az új hétbe, méghozzá Benson Boone felvételével indulunk már is.
5: Az ország szívében,
6: együtt a legjobbakkal,
5: Rádió Davas,
6: az otthon hangja.
7: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke, mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas. Please don't.

A reggelt folytatásaként nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autótól érkezők már a gyorsforgalmú elhagyása nélkül tudnak az M5-ös autópálya felé vezető oldalra felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat viszont lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomópontot tudják használni. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy pedig félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton pedig Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 74-es és a 77-es, valamint a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban, de már a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. This one is for the boy.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4 Rádió Dabas. Two ships in the night. Dead drops in an ocean. Four walls painted white.

0: 2026. július 6-a van, hétfő, és Jimmy Jameson felvétele után már is megnézzük, hogy miket is ünnepünk a mai napon, mikre emlékezünk. Ma van a csók világnapja. A kezdeményezés az Egyesült Királyságból indult ki, és célja, hogy emlékeztessen minket a csókolózás puszta élvezetére és a szeretet kifejezésére, függetlenül a Valentin nap körüli társadalmi elvárásoktól. Aztán ma van az esernyőhúzat világnapja, egy nap, amikor megünnepelhetjük azokat a kis szövettokokat, amiket szinte mindenki azonnal elveszít, miután új esernyőt vásárol. Aztán hívd meg a webmesteredet ebédre nap is ma van, vicces emlékeztető arra, hogy hálát adjunk az IT-soknak és weboldal kezelőknek, akik a háttérben futtatják az internetet. Jöjjön két gasztronómiai dolog is, méghozzá a rántott csirke nemzeti napja, bár amerikai eredetű, a ropogós sült csirke imádata világszerte indokolttá teszi a tartását, és a kézi sushi tekercs napja is ma van. A gasztronómiai szerelmesek dedikált napja a kézzel tekert ázsiai finomságok tiszteletére, s jöjjön egy komolyabb hangvételű világnap is, a zoonózis világnap, az állatokról emberre terjedő betegségek elleni küzdelem és tudatosság napja. Louis Pasteur 1885. július 6-án adta be az első sikeres veszettség elleni védőoltást, ezért esik erre a dátumra az emléknap. Ennek tudatában megyünk is tovább egy újdonsággal, már is érkezik a BTS. So we are in the ass. I
1: just wanna swim in you. 93.4 Rádió.

0: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.
1: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltanácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszapüspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tiszapüspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egy másra. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
5: Így van, már is folytatódik tovább a reggelit a 93.4-en. 2 perccel múlt reggel 7 óra. Jó reggelt azoknak, akik esetlegesen most csatlakoztak hozzánk. Még nem maradtatok le semmiről, hiszen hamarosan érkezem a csillagok üzenetével, illetve azt is megnézzük, hogy milyen időjárással indult ez a hét. Valamint itt lesz Ági is, pontban 7:30-kor, aki majd a vételkörzet legfrissebb információit osztja meg veletek, úgyhogy folytassuk tovább a reggelt együtt.
3: Az ország szívében,
2: együtt a legjobbakkal,
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
0: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke, mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak,
1: tiktak. Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég
0: tiktak.
1: Már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tiktak, minden hétköznap.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Nézzük is, hogy hogyan alakul a mai nap a csillagok szerint. Egy perc múlva lesz reggel 4:08, és a kosokkal kezdjük, ahogy általában szoktuk. A halakban járó hold kissé lelassíthat, ezért ma nem érdemes minden feladatot erőből megoldani. Egy váratlan felismerés viszont új irányt mutathat, különösen egy beszélgetés során. Délután valaki korlátok közé próbálhat szorítani, estére azonban megérkezik a feloldás és a jókedv. Hétfőn a szokottnál jobban figyel a megérzéseire a bika, és ezek most meglepően pontosnak bizonyulhatnak. Napközben egy családi vagy munkahelyi kötelezettség miatt át kell írnod a terveidet, és bizony nagy lehet a nyomás. Az esti órákban megkönnyebbülést hoz egy gesztus valaki részéről, vagy egy örömteli hír. Hát ma aztán igazán szárnyal a halak, itt vagy az ikrek fantáziája, és könnyen összekapcsol olyan információkat, amelyekből értékes felismerések születhetnek. A nap és a Szaturnusz fényszöge miatt valaki nagyobb fegyelmet várhat el tőled. Este ismét felszabadultabbnak érzed magad, és egy találkozás kifejezetten feltölt. A hold segíti a rákot ráhangolni mások érzéseire, ezért ma sok mindent megértesz, ki nem mondott szavak nélkül is. Valaki beszólása, megjegyzése viszont átmenetileg elronthatja a hangulatodat. A nap végére helyreáll a lelki egyensúlyod, és ismét bizakodva nézel előre. Belső bizonytalanságot érezhet reggel az oroszlán, mert a feladatai lassabban haladnak, mint tervezte. Egy beszélgetés vagy hirtelen ötlet segít tisztábban látni a helyzetedet, aztán viszont jön egy nagyon komoly siker, és ezzel minden a helyére kerül. A részletek helyett most érdemes a szűznek a megérzésére is hagyatkozni. Napközben egy teljesen felesleges szabály vagy külső elvárás némileg beszűkítheti a mozgásterét. Estére megérkezik egy támogató visszajelzés, amely visszaadja az optimizmusodat. A mai energiák kedveznek a mérleg mélyebb beszélgetéseinek, és valaki mellett különösen jól érzi magát. Lehet, hogy egy egészen meglepő helyzet lesz ez, egy kötelezettség közben emlékeztet rá, hogy bizonyos dolgokkal nem lehet tovább várni, mondja majd az illető. A Hold és a Jupiter esti kapcsolata mégis derült és harmóniát hoz. Erősen működik a Skorpió intuíciója a halakhold miatt, ezért hallgass arra, amit elsőre érzel egy helyzettel kapcsolatban. Délután egy családi vagy munkai korlátozás próbára teheti a türelmedet, szerencsére a helyzet fel vagy megoldása is gyorsan megtörténik. A nyilas teendői könnyen háttérbe szorulhatnak, mert a gondolatai távoli célok és inspiráló tervek körül járnak, napközben viszont egy feladat vagy egy rámenős személy visszaránt a realitásba. Az esti órákban azonban olyan támogatást kapsz, amely megerősíti, hogy jó úton haladsz. Ma olyan összefüggéseket is észrevesz a bak, amelyek korábban elkerülték a figyelmét. Főnököddel vagy családtaggal adódhat kisebb feszültség, mert eltérően láthatjátok az lehetőségeket. Nem biztos, hogy most meg kellene győznöd, valószínűleg jobb, ha ráhagyod. Kreatív ötletei szinte egymást követik a vízöntőnek, és egy beszélgetésből különösen sok inspirációt meríthetsz. A nap és a Szaturnusz fényszöge arra figyelmeztet, hogy a legjobb terveket is érdemes valósághoz igazítani. Örömteli fordulat érkezhet egy kapcsolatban, vagy egy régen várt ügyben. A hold még a halak jegyében jár, ezért ma minden a szokásosnál intenzívebben hat rá. Kivételes megérzéseid lehetnek, és egy felismerés fontos döntéshez segíthet közelebb. Napközben még érkezhet némi nyomás kívülről, az estére azonban megjön a feloldás és a lelki megkönnyebbülés.
1: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
0: Reklám. Wilserker. Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb. Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.
1: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
0: 93.4. Rádió Tavas.
1: Az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason.

0: Az üstékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet, Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Megkezdődött az új városközpont kialakítása Gyálon. Elkészült az általános iskola új parkolója Újhartyánban. 30 fok körül megáll a maximum.
3: Hírmondó.
4: Rólunk szól.
3: Régiónk hírei.
4: Első kézből.
3: Első kézből.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, Moldován Ágnes vagyok a Rádió Dabas helyi híreivel. Július 6-a van, hétfő, reggel 7:30. Megkezdődött Gyál egyik legjelentősebb fejlesztése, az új városközpont kialakítása a Somogyi Béla utca és a Körösi út sarkán található önkormányzati területen. A beruházás a Gyál városközpont fejlesztése szolgáltató terek kialakításával című kormányzati támogatású pályázatnak köszönhetően valósul meg. A projekt részeként egy több funkciós épület épül, amelyben városi képtár, bankfiók, üzlethelyiségek, vendéglátóegység és 12 lakás kap helyet. A fejlesztés nem csak az épületet érinti, megújul a környező közterület is. Új térburkolatok, korszerű közvilágítás, zöld felületek, utcabútorok, vízfelületek és egy közpark is létesül, hogy modernebb és rendezettebb városközpont jöjjön létre. A beruházás 505,5 millió forint Európai Uniós támogatásból valósul meg. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a később értékesítésre kerülő lakások bevétele a projekt költségeinek egy részét fedezi. Hangsúlyozták, hogy a lakások értékesítése egyelőre nem kezdődött meg. A kivitelezés idején ideiglenes forgalmi rend lép életbe a Somogyi Béla utcában, ezért az önkormányzat a környéken élők és a közlekedők türelmét kéri. Elkészült az általános iskola új parkolója Újhartyánban. Az intézmény mellett egy önkormányzati terület volt, amelyről a kerítést elbontották, hogy az új terület elkészülhessen. Mintegy 40 gépjármű parkolására lett így lehetőség. Az iskola melletti parkolókat is átalakítják, de ez várhatóan a jövő év projektje lesz, mondta Surman Csaba polgármester.
5: Szintén egy nagyon hiánypótló beruházás. Ugye itt elsődlegesen ennek az a célja, hogy segítséget nyújtson abban az időszakban, amikor van egy iskolai rendezvény, vagy valami nagyobb esemény, ünnepség, akkor nincs elég parkoló, a környező utcákban parkolnak a gépjárművek. Én sokat szoktam nézegetni Újhartyán térképét fölülről, és itt adta magát ez a lehetőség. Ez egy önkormányzati terület. Néztem, hogy gyakorlatilag a kerítést kell kivenni, alapvetően is egy óriási terület van ott. Ez több mint 1000 négyzetméter, közel 40 autónak tud lehetőséget adni parkolásra, úgyhogy ez meg is valósult. Utána még annyi feladatunk lesz, hogy kijelöljük ténylegesen a parkolókat egy. Azt gondolom, hogy egy jól, könnyen igénybe vehető terület lesz ez az iskolával szemben. A reggel órákban, tehát azért van tumultus, sokszor ugye nem az van, hogy az autó megáll, kiszáll a gyermek, hanem azért eltöltenek időt, ebből akadnak fennakadások, de azért kezelhető, tehát nem olyan mérvű, a súlyú ez a probléma, hogy ezzel különösen még továbbiakban foglalkozni kell. Annyit biztosan meg fogunk valósítani, hogy a meglévő, a ténylegesen az iskola előtt lévő út menti parkolókat is át fogjuk alakítani, hogy még inkább használhatóbbá tegyük, de ez valószínűleg csak a következő évben fog megtörténni.
2: Átadták a Lajos Mize határában található puszta templomot, az egykori középkori Mize falu templomának romját, amely a romvándor örökségmentő program keretében újult meg. A 14.-15. századra datált műemlék a program 7. helyreállított emlékhelye. A templom a 13.-14. század fordulóján benépesült Mize falu egykori egyházi központja volt. A település a Mohácsi csatát követő időszak és a 16. század végi tatárpusztítások után elnéptelenedett. A rom történetét az 1930-as és az 1990-es évek régészeti kutatásai tárták fel, amelyek alapján a szakemberek a templom építését a 14.-15. századra teszik. A gótikus stílusú egyhajós templom különlegessége, hogy a helyiek által daráskőnek nevezett lyukacsos mészkőből épült. A felújítás során megerősítették a falakat, kijavították a sérült részeket, gondoskodtak a vízelvezetésről, restaurálták a megmaradt vakolatot, valamint rendezték a rom környezetét is. A templom egykori szakrális szerepére kovácsolt vas kereszt és mécses tartók emlékeztetnek. A 2021-ben indított romvándor program célja a veszélyeztetett műemlékek megóvása és újra bekapcsolása a helyi közösségek, valamint a túra és zarándok útvonalak életébe. A Lajos Mizsei Puszta templom a kezdeményezés 7. megújult helyszíne. Teljesen megújult a Dózsa György úti focipálya kerítése Vecsésen, tudatta Cibolya Zoltán, a sportbizottság elnöke. A kerítés nagyrészt TAU forrásból készült el, az önkormányzatnak a költségek 30%-át kellett fedeznie. A sportpálya kerítése betonelemekből áll, az ezeket tartó oszlopok az évek alatt megrepedtek. Most ezeket és az elemeket is kicserélték, így újra biztonságossá vált a kerítés.
6: Folytatódik a sportpályán az a beruházás, amit 2026-os TAO-ból a VLC pályázott. Most a kerítés építése történik. El volt megépítenünk ezt a kerítést, és hát annak örülök, hogy TAO-ból sikerül, és ugye így azért nem kell az önkormányzatnak annyi pénzében, mint amennyibe az egész beruházás kerülne. Mi csak 30%-ot kell beletegyünk, nem pedig 100%-os, ezek fontos dolgok, mindig elmondom. Azért volt fontos megcsinálni, mert maga az elemeket tartó beton oszlopok el voltak öregedve, nem voltak repedve, és nagyon nagy volt a veszély. Bármikor kidőhettek volna, és abból komoly gond lett volna. Egy nagyobb vihar, vagy bármilyen dolog történt volna, akkor ez azért ebből komoly probléma adódik. És hát örülök neki, hogy ez a kerítés is meg fog épülni. 6,5 millió forint nagyjából a beruházás, csak ennek a 30%-át állja az önkormányzat, többit pedig ugye TAO pályázatban nyertük el.
2: Prostitúcióra akartak rávenni egy 14 éves lányt őrkényben, írja a polisz.hu. Még június 28-án délután tűnt el egy 14 éves lány őrkényben. Boltba indult, de nem ért haza, csak az éjjeli órákban sikerült felvenni vele a kapcsolatot. Elmondta, hogy rosszul érzi magát, és nem tudja, hol van. Végül megtalálták, ekkor már az is kiderült, hogy szerinte kábítószert adtak neki. Kihallgatásán elmondta, hogy egy 29 éves őrkényi nő behívta egy házba beszélgetni, majd elindult vele a településen. Az utcán aztán egy ismeretlen férfi autójába szálltak be, ahol a gyanúsított prostitúcióra ajánlotta fel őt anyagi ellenszolgáltatásért cserébe. A cselekményre végül a sértett rosszul léte és elutasítása miatt nem került sor. A nőt korábban több alkalommal is elítélték már erőszakos bűncselekmények miatt, illetve jelenleg is eljárás van vele szemben felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette miatt. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói most 18. életévét be nem töltött személy prostitúcióra felajánlásával vagy felhívásával elkövetett kerítésbüntet gyanúja miatt indítottak eljárást. A gyanúsított letartóztatását a bíróság elrendelte.
3: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
4: Tilmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
3: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: www.radiodabas.hu-ra.
7: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!

0: Rádió Dobos az otthon hangja 1998-ból szólt a Mousty Hornet című felvétele. Újabb hőkupoláról írogatnak már a nemzetközi sajtóban, de egyelőre jó hír, legalábbis a mi tekintetünkbe, hogy csak Dél-Európát fenyegeti az újabb 40 fok. Itt nálunk inkább egy kis lehűlés következik a következő napokban, de már is hittem a gardróbot.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Szóval egy hidegfront súrolja a térségünket, így ma marad a túlnyoma a napos idő, de egy hazánkat észak felől súruló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik a nyugati észak-nyugati szelet, most reggel ilyen 18 fok körüli hőmérsékleteket mérhetünk, napközben ebből 31 fok lesz. Aztán holnap már változóan felhős napos időre van kilátás, zápor esetleg zivatar néhol elsősorban észak-keleten fordulhat elő, viszont élénk lesz a nyugati a szél, a minimumok 10-19 fok között alakulnak, fokozódik a nappali felmelegedés, délután már 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, aztán csütörtökön lesz majd a héten a leghűvösebb, akkor 26 fokra lehet majd számítani, addig marad a nyárias idő, sőt utána ismételten emelkedik majd. És úgy néz ki, hogy állandósul majd a 32-33 Celsius fok egészen a jövő hét végéig. Egyes napokon azért már csapadékra lehet számítani. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas, míg az útifűje az alacsony közepes tartományban alakul, ez már a pollen jelentés. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a szelídgesznye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a magas, nagyon magas, a kladoszporiumé pedig az alacsony közepes tartományban alakul. A térségünket észak felől soruló hidegfront miatt a fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák is előfordulhatnak, illetve a többfelé szeles időben tovább fokozódható a fejfájás panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat, és természetesen ebben a melegben is, nyárias időben is fontos immunrendszerünk erősítése, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, illetve figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre.
2: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.
0: És mielőtt mennénk tovább még zenével, már is kit nézünk az utakra, és mondom, hogy aktuálisan így reggel mi a helyzet. Erős a reggeli forgalom, természetesen, ahogy megszokhattuk, a Budapest felé vezető fő útvonalakon lassulásra, illetve szakaszos torlódásra kell már most számítani az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, illetve az M31-es autópálya Nagytarcsa térségében is. Itt egyébként még ráadásul hídjavítást is végeznek, úgyhogy ez is tovább nehezíti az előrejutást.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
3: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
4: Novel,
0: Noticias,
4: Novinky,
0: News.
4: Magyarul és érthetően hírek.
3: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbetegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál, a keleti pályaudvarnál, a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak. A jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt. 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként. A rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek. Ezeknél 8 szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között
2: várható. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádió Dabas, az otthon hangja.
5: Szép jó reggelt azoknak is, akik most csatlakoznak hozzánk. 8 óra múlt 4 perccel folytatódik tovább a reggel hétfőn, 2026. július 6-án. Kezdjük a lapozórát. A következő majd egy órában megnézzük, hogy mik voltak a legfontosabb események külföld, belföld, gazdaság, illetve bulvár tekintetében.
4: A 70-es,
0: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
0: 93.4 Rádió Dabas.
4: Az otthon hangja.
2: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.

0: Lapozóra. Lényegre törő újságmostra.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Az otthon hangja.
2: Ez már a Lapozóra, itt a 93.4-en, egy perc múlva lesz reggel 8:45. Telexről indítjuk a szemlét, ahol arról írnak, hogy miközben több ezren köztük Ali Hamenei néhai ajatollah három fia is imádkozott a meggyilkolt iráni legfelsőbb vezetőért Teheránba, utódja Mojtaba Hamenei feltűnően hiányzott apja temetéséről írja a BBC. A vasárnapi szertartáson Massoud Pezeshkian, Irán elnöke, illetve Ahmed Vahidi, a forradalmi gárda parancsnoka is részt vett. A néhai legfelsőbb vezetőt még az Izrael és az Egyesült Államok által indított háború első napjaiban ölték meg légicsapással. Mojtaba Hamenei március elejé kinevezése óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, de még képet sem közöltek róla. Egyes találgatások szerint ő is megsérülhetett abban a támadásban, amiben apja és több családtagja meghalt március elején. A Reuters értesülései szerint Mojtaba Hamenei arca és lába is súlyosan megsebesült. További részletek, illetve a temetés, Ali Hamenei temetéséről beszámolót olvashatsz a Telexen. Aztán az Origo ír arról, hogy viharosan telt az Egyesült Államok 250. születésnapja. Donald Trump beszédét óriási vihar előzte meg, ki is kellett üríteni a helyszínt egy időre. Tűzijáték, vadászgépek és új Air Force One is felbukkant az amerikai égbolton a függetlenség napja alkalmából. Összefoglalót találsz az Origón az eseményről. És ausztrál hatóságok vizsgálják a titokzatos nagy ezüstgömbök eredetét, amelyek ezen a hétvégén sodródtak partra a Queensland északi részén a tengerparton. Erről már többek között a 444 is ír. A Tonsilltől északra fekvő Forest Beach-en felfedezett 6 szilárd tárgyat űrszemétnek vélik, és az ausztrál ügynökség most megpróbálja kideríteni, hogy vajon honnan is származnak.
0: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. 93.4-en.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádiódabas. Az otthon hangja.
2: Folytatjuk tovább a lapozórát, méghozzá hazai vonatkozású hírekkel, és indulunk a HVG-ről. Itt arról írnak, hogy semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Ezt jelentette ki a magyar köztársasági elnök a Do Rezici lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban. Sőjök szerint Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg, neki pedig nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra, jelentette ki az államfő. A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat csupán egy mondattal intézi el a hivatalból való eltávolítás kérdését, és mivel a szöveg a jelenlegi köztársasági elnökre, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másképp, mint egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni, vélekedett Sülyök Tamás. És hogy még mit mondott az interjúban, megtalálod a HVG-n. Aztán megyünk is tovább, maradunk még ennél a témánál, de már az ATV cikkét szemlézgettem, hiszen itt arról írnak, hogy a parlamenti honlapon olvasható a mai napirendi javaslat szerint a kormány által közvetítményezett rendkívüli ülés tartalma, ami 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO találkozón vesz részt, illetve szabadságát is tölti majd gyermekeivel vasárnap Törökországban, úgyhogy Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel majd napirend előtt a kormány részéről. A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órán keresztül pedig kérdések hangzanak el. A parlament lefolytatja 4 előterjesztési bizottsági jelentésének és az összegző módosító javaslatnak a vitáját is. További részletek az ATV oldalán. Az Index arról ír, hogy a fővárosi törvényszék döntése alapján folytatódnak a Budapest által indított szolidaritási hozzájárulási perek, amelyekben a főváros 2023 és 25 között több mint 175 milliárd forint, valamint annak kamatai visszatérítését követeli. Az eljárások a nyári ítélkezési szünet miatt várhatóan ősszel folytatódnak, miközben a fővárosi pénzügyi helyzet továbbra is feszült, folyó számláján 50 milliárd forintot meghaladó hiányt mutattak ki.

0: Az RTL híradó szerint a férfi péntek délután a lányával a kijelölt strandon ment be a vízbe, a kislány kapálózását vették észre a parton tartózkodók, a gyermek azt mondogatta, hogy az apja elmerült, a gyermeket ki tudták menteni, az apát azonban nem találták. Az esetről többet is olvashatsz a 24.hu-n.
1: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra.
1: A Rádió Dabas 93.4-en.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Hallj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok, minden hétköznap.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Tessék!
1: Itt a reklám.
0: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
2: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
3: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Értéket közvetítünk.
6: Közérdekű információk.
7: A Daköv Kft. Arról tájékoztat, hogy Albert Hirschen a Deák Ferenc utcai szennyvíz átemelőnél július 6 és 10 között várhatóan a 7 teljes időtartam alatt munkavégzés zajlik. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon szakaszos forgalom korlátozása, illetve időszakos útlezárása kell számítani. Kérik a lakosság megértését és türelmét, valamint azt, hogy a munkavégzés ideje alatt az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek és lehetőség szerint választanak alternatív útvonalat. Július 11-én és 12-én karbantartási munkák miatt a Lajosmizseli vonalon a vonatok menetrendje módosul. Dabas és Lajosmizse között MÁV buszok közlekednek. A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás viszont nem biztosított. További részletek a MÁV csoport oldalain.
5: A Rádió Dabas
6: közérdekű információit hallottad.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
3: Menüajánlóval megyünk tovább itt a 93.4-en, és az első állomásunk most így a reggeli kiadásban a Szarvasbangó Bistro és Catering, ahol a mai napon zöldséges karfiollevessel várnak benneteket. A klasszikus álmenüjük nacsosbundás csirkemell, vajas kukoricával és korong burgonyával, a B-menü hentes sertéstokányi jázmin rizssel, a vegán ajánlat rántott padlizsán, burgonyapürével, marinált zöldségekkel és vegán majonézzel, a mentes étel, cukini főzelék, csirkepörkölttel, még a desszert, teljes piteházi barack lekvárral. Aztán a Sári ABC-ben frankfurti leves készül ma, az A menü tejszínes borsos sonkás metélt reszelt sajttal, a B-menü egészben sült karaj bakonyi módra galuskával, a napi ajánlat pedig kétféle is van ma. Dijoni sült csirkecomb hagymacsipszel, jázmin rizssel, illetve békönös túróval töltött rántott borda, szintén jázmin rizssel. Bármelyiket is választod a mai napon, jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra! Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádiódabas, az otthon hangja!
3: Folytatódik már is tovább a lapozóra, méghozzá gazdasági vonatkozású írásokkal megyünk tovább, és a piac és profit oldaláról indulunk, ahol arról írnak, hogy májusban a személyi hitelek piacán történelmi csúcsot ért el az új szerződések összege, több mint 131 milliárd forintot vettek fel a háztartások. Az újonnan kötött lakáshitel szerződéses összege viszont csökkent az előző hónaphoz képest. A kihelyezett összeg 253 milliárd forint volt. A hazai lakáshitel piac azonban így is jól teljesít, a volumen már az év első hónapjában megközelítette az 1300 milliárd forintot, írta közleményében a Bank 360. Aztán az Index arról ír, hogy a nyári diákmunka idén már nem csupán zseppénzről szól, a fiatalok egyre tudatosabban dolgoznak, hogy fedezni tudják a fesztiválok, a nyaralás vagy éppen a szeptemberi albélet költségeit. Miközben a bérigények folyamatosan emelkednek, a munkáltatók is egyre inkább hosszú távú munkaerőként számítanak a diákokra. Egy friss felmérés szerint a tapasztalatszerzés már csak nem olyan fontos motiváció, mint a pénzkereset. A növekvő lakhatási költségek miatt pedig sok hallgatónak már a nyáron meg kell alapozni a következő tanév anyagi hátterét. Erről találsz egy összefoglalót az Indexen. És a HR portál ír arról, hogy az innováció Magyarország jövőben is sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését, mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter a Hungarian Startup University program záró rendezvényén pénteken Budapesten, hogy mit mondott még a miniszter, megtalálod a HR portál oldalon.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádiódabas. Az otthon hangja.
2: És bulvár és színes hírekkel zárjuk a ma reggeli lapozórát. A Blikről indulunk, ahol arról írnak, hogy rájár a Róda Valmár sztárjaira. Pár éve Marics Peti tört el a lábát, most Valkusz Milán zuhant le a színpadról koncert közben. Ijesztő baleset szemtanúi lettek azok a rajongók, akik vasárnap este kilátogattak a Mezőkövesdi Váris Napja programsorozat keretében megrendezett Valmár koncertre. A népszerű popduó fellépése fergeteges hangulatban telt, ám Valkusz Milán, azaz Milo egy óvatlan mozdulatot követően az egyensúlyát vesztette, hirtelen a mélybe zuhant az Ugyanúgy című dal közben. Hogy mi történt vele, megnézheted még egy videó keretében is a blik.hu-n. Aztán az NLC.hu ír arról, hogy Vitályos Eszter újabb nemzetközi sportsikert ért el. A Fidesz országgyűlési képviselője bronzérmet szerzett a párizsi Kriterium Mondial Veterans 2026 veterán vívó versenyen. A korábbi kormányszóvivő a közösség oldalán számolt be az eredményről, amelyet nagy megtiszteltetésnek nevez. Részletek tehát az NLC.hu-n. És a Femina pedig arról ír, hogy hatalmas fizetést ajánlott az RTL Szellő Istvánnak, még ő maga is meglepődött. Több mint negyed évszázad az RTL híradójának ugye egyik meghatározó arca Szellő István arról mesélt, hogy mekkora fizetést ajánlottak neki, amikor a csatornához szerződött. Emkis Csaba Én és a pénz című YouTube műsorában idézte fel pályai egyik meghatározó pillanatát, és elmondása szerint annyira kedvező ajánlatot kapott az RTL-től, hogy elsőre maga sem akarta elhinni, sőt, ahogy beszélnek, az interjúban kiderült, hogy az akkori köztársasági elnök bérével vetekedett Szellő István fizetése. Többet is megtudhatsz az nlc.hu-n erről.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok,
1: TikTok. Már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok, minden hétköznap.

0: TikTok támogatója a Viccink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az élőkép szerint hosszabb menetidőre és jelentős forgalomra kell számítani a 4-es úton ülő hosszú berek, illetve ülő közötti szakaszán. És szintén erős a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, lassulásra, illetve szakaszos torlódásra kell számítani. Többek között az M0-as autót keleti szektorán az M3-as felé vezető oldalon Pécel és Vecsés között, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kis Grófó és Múri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 5 perc múlt 9 óra, kezdődik hétfő lévén a sport hétfő itt a 93.4-en, és a labdarúgási lesz a főszerep. Inásra fogunk ellátogatni az órába, mert hogy hamarosan új vezetőedző kezdi meg a felnőtt csapat élén a tevékenységet, illetve azt is megnézzük, hogyha már labdarúgás, hogy milyen változások történtek az elmúlt napokban, hetekben, az NB3-as csapatainknál, mert hogy igen nagy mozgolódás van itt a vételkörzetben, úgyhogy majd ezt is kicsit részletesen megnézzük.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal,
4: Rádió Dabas.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő itt a 93.4-en, és nagyban zajlik már a felkészülés az NB3-as bajnokság nyitányára, hiszen a hónap végén már elindul az új 2026-2027-es szezon, úgyhogy már dolgoznak a csapatok, és most megnézzük a folytatásban, hogy hogyan is készülnek, mi is történik velük a házuk táján. Kezdjük a Dunaharaszti MTK-val, akik még egyelőre elég szűkszavúan nyilatkoznak arról, hogy lesz-e náluk játékos mozgás. Egyelőre annyi információnk van, hogy távozott a csapattól Smola Dániel, más távozót egyelőre nem jelentettek be, illetve érkezési oldalon sincs még információ, viszont a felkészülés már nagyban zajlik náluk is. A legutolsó alkalommal a SZAC ellen, Szabadkitő ellen játszottak egy mérkőzést, illetve hétvégén az MTK 2-es csapata ellen. Előbbi mérkőzésen egyébként sok gólos mérkőzésről beszélgetünk, mert hogy 4-2-es győzelmet arattak a Dunaharasztiak a SZAC ellen. Úgyhogy várjuk a további infókat ezzel kapcsolatban. Még egyébként el tudok mondani, hogy a gólos mérkőzésről beszélgetünk, mert hogy 4-2-es győzelmet arattak a Dunaharasztiak a SZAC ellen. Úgyhogy várjuk a

csapatnál a nyári időszakban. A nyári játékozódási időszak során több játékosoktól is búcsút vettek. Volt, aki a több játék lehetőség reményében döntött a váltás mellett, és volt olyan is, akinek az egyesület köszönte meg az együttműködését, míg mások új kihívások miatt kerestek máshol lehetőséget. Távozott többek között Domokos Bálint, Forrai Zoltán, Földák Levente, Hegyi Péter, Kamarás György, Kisákos, Kópis Róbert, Kirvucsuk Denis, Molnár Zoltán, Szabó Árpád, illetve Tarjányi Péter. Új játékosok is érkeznek ennek megfelelően, hiszen nagyjából egy csapatnyi 11 játékos most távozott, úgyhogy lesz erősítés is természetesen. Következő napokban ígérték egyébként ezek bejelentését. Időközben a Budaörssel is játszott a dabasi csapat. Legutoljára itt egy egyes döntetlen született a mérkőzésen. Megyünk tovább Monorra. Ott is van bőven játékos mozgás, hiszen ahogy már korábban is jelezte, a bravúros bajnoki címüket követően több játékos iránt is érdeklődés mutatkozott magasabb osztályú, illetve azonos osztályú, de magasabb osztályba vágyó együttesek részéről. A klub természetesen nem akadályozza ezen előrelépéseket, sőt támogatja ebben a játékosokat, hogy a karrierükből a maximumot tudják kihozni, és igyekeznek is segíteni azon játékosokat is, akik a több játék lehetőség reményében váltanak csapatot. A következő idényt már nem a Monori Sportegyesület kötelékében tölti majd Pirgi Péter, Ménesi Edvárd, Farkas Balázs, Bedővári Péter, Juhász Zsombor, Hulicsár Máté, Bezzeg Olivér, Retter Szilárd, Varga Bence és Borsos Attila. Úgyhogy nagy kérdés lesz a Monori csapat életében, hogy a nagyjából egy másfél éves állandóságot, amit ugye a csapat is tudott bizonyítani, és nyilván ez az összetartás meg is mutatkozott a játék során, amivel ugye a bajnokságot meg is nyerték, hogy ebben a pár hétben mennyire sikerül összeépíteni egy új csapatot, és hogyan tudják ott folytatni majd az új bajnokságot, ahol az előzőt befejezték. Ez lesz majd a következő idény nagy kérdése, úgyhogy erről is fogunk majd beszélgetni a bajnokság indulás előtt a csapatvezetővel, Hallgas Istvánnal. Megyünk is tovább itt a 93.4-en zenével.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő itt a 93.4-en. Maradunk még a labdarúgás témájánál. A folytatásban Pest vármegyei csapathoz látogatunk el. Vonalban köszöntöm már Varga Gábort, az Inács VS-e vezetőjét. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szép napot, Krisztián.
1: És hát ugye a Pest vármegyei bajnokságok még később indulnak, mint az MB3-as, tehát ott még javában alakulnak a csapatok, illetve a felkészülés az még csak folyamatban van, de hát azért van miről beszélni, hiszen már azért ti is csepegtettek információt. Talán a legfontosabb veletek kapcsolatban az, hogy a felnőtt csapat élén ugye új vezetőedző érkezik, ha jól tudom, július 16-ával kezditek meg a közös munkát, de a részleteket azt te tudod elmondani ezzel kapcsolatban.
2: Igen, hát nagyon-nagyon sok publikus részletünk még nincsen, az új edző érkezése az már egészen biztos. Balogh István 2 évet töltött nálunk, ugye a vezetésében feljutottunk a megye 2-ben. Ott azt gondolom újoncként egy egész jó szezon produkáltunk. Az 5. helyen zártunk, de mondjuk úgy, hogy kölcsönösen elfáradt a kapcsolatunk, így úgy döntött, hogy befejezi a munkát Inárcson, és hát érkezett egy új vezetőedzőnk, Molnár Tamás személyében, aki mondjuk úgy, hogy gyömbörről teszi át a székhelyét most. Bizakodóak vagyunk, minden egyéb majd nyilván később fog kiderülni, de mi különösen örülünk neki, hogy a felkészülés az 16-án kezdődik, bár az időnk az nem lesz olyan túl sok a bajnokság kezdetéig, de reméljük, hogy összeáll a képlet majd a végére.
1: Nyilván ugye most szünet van azért a csapatok házatáján, lassan azért kezdik a felkészüléseket ugye a vármegyei csapatok. A ti esetetekben ez hogyan fog zajlani, hogyan zajlik, illetve lehet-e már arról tudni, hogy játékos mozgás lesz, vagy nagyjából az előző idényben megismert csapatra számíthatnak majd a szurkolók?
2: A csapat magja az egyben marad, lesz néhány távozónk, van néhány meglepő helyre távozónk is, de mindenkinek természetesen, aki a váltás mellett döntött, annak sok sikert kívánunk az új állomás helyén. Természetesen inkább arra koncentrálunk, hogy kivel tudjuk megerősíteni a csapatunkat. Az első, aki publikus és jelenthető, egy kínálcsi fiatal, aki 6 évet töltött anno az utánpótlásba Inárcson, majd aztán Dabasra került, és onnan végigjárva a ranglétrát az MB3-as csapat keretében is szerepelt, és hát pályára is tudott lépni, ő Molnár Zoltán. Ő egyébként nem csak a felnőtt csapatunk keretéhez kapcsolódik és csatlakozik, hanem az U13-as gárdánknak a vezetői osztát fogja még ellátni emellett, hiszen Bukoszki Balázs szintén távozott. Egy időre most felteti az edzői karrierjét, úgyhogy az ő posztját is meg kellett töltenünk, amit egyébként nagyon sajnálunk, és nagyon köszönjük Balázsnak a nálunk töltött hosszú éveket és lehet ismeretes munkát, de most már az Ozónál lesz a karmesteri pálca. Egyéb játékos mozgás, az, én azt gondolom, hogy nagy eséllyel majd a felkészülés első hetében dől el, odaérkeznek majd a próbázóink, akik váltani szeretnének, vagy már korábban is tervben volt a leigazolásuk, most kiderül, nyilván majd az edző is megnézi őket, aztán meglátjuk, hogy ki tudunk leigazolni belőle, illetve hát, ahogy halljuk, elég nagy mozgás van a környéken, több klubnál is, úgyhogy bízunk benne, hogy sikerül megerősíteni a csapatot, de a maga az egyben marad.
1: Na, akkor ezzel kapcsolatban várjuk majd az infókat, a bejelentéseket, és ugye felkészülésről beszélgettünk, nyilván felkészülési mérkőzések is lesznek, megvannak-e már az ellenfelek, akikkel játszatok?
2: 2 ellenfelünk volt, aki biztos volt, de ők még abszolút a nyári szünetben, még edző nélküli időszakban, mondjuk úgy, hogy ilyen partneri kapcsolatokból alakultak. Az egyik a Tahitószparú lesz, ők látogatnak hozzánk, bár nyáron általában mindig idegenben szoktuk játszani a meccseinket, kinyílja le kicsit a pályánkat, de ők hozzánk jönnek, ez egy régi partneri és baráti kapcsolat, úgyhogy most meglátogatnak minket egy kellemes edzőmeccsre, és aztán pedig egy egy közös kis kajára és némi beszélgetésre a végén. Ezen kívül pedig a többit azt értelemszerűen edző nélkül nem kötöttük. Van egy-két olyan csapat, akivel terveztük, de aztán a változások miatt velük valószínűleg nem játszunk. Úgyhogy folyamatban van. Szerda-szombat ritmusba szeretnénk majd játszani a felkészülési meccseket, hogy bele kell húznunk, az egészen biztos, de hát ugye a nyaralások és egyéb elfoglaltságok miatt a játékosoknak is biztos, hogy lesznek olyanok, amikor szűkebb kerettel tudunk majd kiállni.
1: Mert a felnőtt csapatról akkor várjuk a további infokat, és hát szóba került már az utánpótlás érintőlegesen, ugye az U13-nál akkor lesz változás. Egyébként utánpótlás terén hogyan álltok? Ugye mindig téma szokott lenni a beszélgetéseink alkalmából, hogy azért néha vannak nehézségek, néha azért görülékenyebben mennek az utánpótlással kapcsolatos események. Most éppen hogyan áll a csapat, illetve mire számíthatunk majd ősszel ilyen tekintetben?
2: Hát egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz év elé nézünk, azt gondolom. Tavaly évben U13 és U15 volt a plafon az utánpótlásunkban. Az előttünk álló szezonban valószínűleg U13-nál kell húzunk a határt, hiszen nagyon-nagyon karcos a létszám följebb, de szeptemberben ugye mindig vannak új csatlakozók, mindig bővülnek a keretek, de én azt gondolom, hogy az U13-nál sajnos meg kell állnunk. Ami biztató, hogy a belépő szintű korosztálynál az U7-nél nagyságrendileg 15 gyerkőccel dübörgött már az edzés, úgyhogy az egy rettentő biztató szám egyébként a mi szintünkön. Ennek a fele szokott lenni kb. Nagyon maximum 8-10, most pedig a 15-ös létszámmal megyünk, úgyhogy alulról egész jól nézünk ki, a teteje az most nagyon karcos.
1: Na hát akkor várjuk majd ezekkel kapcsolatos az infokat. Gábor, köszönjük szépen, és beszélgetünk majd természetesen a bajnokság indulásakor, ahogy azt megszokhatták már a hallgatók. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget, kellemes nyarat.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, Cher egykori felvétel egy The Sleazy Hype Believe című dala szólt. Ők dolgozták át. 2 perc múlva lesz 10 óra. A mai sporthétfő véget ért. Beszélgetéseinket meghallgathatjátok majd ma este, illetve holnap reggel. 5 óra és 6 óra között. És hát természetesen jövő héten hétfőn is jelentkezünk majd új műsorral, új beszélgetésekkel, addig is figyeljétek napi sporthíreinket, hiszen a vételkörzet legfrissebb információt naponta többször is hallhatjátok itt a 93.4-en a nap folyamán. Most tehát megyünk tovább közlekedéssel, utána pedig jönnek a friss hírek.
1: Sporthétfő, a Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
6: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
7: 93.4 Rádió Dabas.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
9: A Fodoba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba Vasudvar.
8: Minden, ami vas.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési infokról azt tudom elmondani nektek, hogy vételkörzetünk van az M0-as autóton, van egy kisebb fennakadás méghozzá Vecsés környékén, illetve Albert Irsán erős a forgalom a Korozsvári utcában.
11: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű, társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
12: Nachrichten,
13: Novel,
12: Noticias,
13: Novinky,
12: News,
13: magyarul és érthetően
12: hírek.
11: A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villúzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
14: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: A friss házas Taylor Swift-tel indítjuk el a Rádió Dabas következő óráját, méghozzá az Opel által. Ugye a hétvégén lezajlott nagyszabású esküvője, hatalmas sztár felvonulással, és ugye a szertartást Adam Sandler vezette, úgyhogy rengeteg fotó és rengeteg cikk született már erről a felhajtásról. Ha van időd és kedved, nyugodtan böngész utána, vagy pedig nézd meg Taylor Swift Instagram oldalát, vagy X oldalát, ahol láthat számtalan fotót az eseményről. Itt nálunk pedig számtalan jó slágert, hiszen érkezik majd a folytatásban a Well Hello, de itt lesz Rita Ora is, valamint Christina Aguilera is egy-egy felvétellel képviselteti magát.
3: A 70-es,
14: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
14: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit. Vágyak, teraszok, kigombolt napok, ha eltűnök, te tudod hol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Rádió Dobas az otthon hangja, 10 óra 25 perc van, és a folytatásban már is érkezik Gwen Stefani, méghozzá a What You Waiting For című dalával, amiben egy igen ritmusos és igen rendületes dal, egy rendkívül őszinte és önreflektív vallomás. Gwen Stefani első kislemeze, szóló kislemeze még 2004. októberében jelent meg, a debütáló Love Angel Music Baby című stúdióalbumának felvezető dalaként. A dal egy globális pop, őszinte és önreflektív vallomás. Gwen Stefani első kislemeze, szóló kislemeze még 2004. októberében jelent meg, a debütáló Love Angel Music Baby

stúdióban. Nem tudta, hogy egyáltalán képes-e egyedül a zenekara nélkül megállni a helyét. A dalt egyébként Linda Perriver, a Four Non Blondes korábbi tagjával közösen írta, aki gyakorlatilag szembesítette Gwent a félelmeivel. A címbeli kérdés, mire vársz még? Egy felszólítás saját magának, hogy lépjen ki a komfortzónájából, és ne féljen az öregedéstől és a kiadói elvárásoktól. A szám elejé What an amazing time, what a family, now it's only me sorok közvetlenül a No Doubt tagjaitól való búcsúzásra és az egyedüllét hirtelen jött ijegységére utalnak. Nos, megyünk is tovább, tehát ezzel a felvétellel 2004-ből szólt át Gwen Stefani dalat.

0: Rádiódabas.
1: Az otthon
2: hangja. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
1: Itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
1: 93.4 Rádió.

0: Jódabas. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
0: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
1: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Nyárban.
4: Bárcsak úgy éhetnék.
3: Napsütésben. Forróságban. 93.4 Rádió Dabas.

0: Nem értünk egyet mindenben,
1: de a zene közös nevező lehet.
0: Válaszd a legjobb dalokat!
1: Rádió Tabas!
0: Az otthon hangja!
2: I am reincarnated, I was stargazing, life goes on, I need heart.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja, pontosan 3:41 van. Lezajlott a hétvégén az Ezüst Szallag, 70 hajó vágott neki július 4-én szombaton 18 órakor a Balatonföldvár, Balatongyörök, Balatonföldvár távnak, 15-18 csomós északnyugati szélben, napsütésben, meleg nyári estében. A szél a verseny folyamán sokat gyengült, később már csak néha fordultak elő erősebb befújások. Az abszolút győzelmet az RSM csapata szerezte meg, a földvári Spartacus V által kitalált és rendezett verseny 9 éves történetében negyedszer, írja a hunszél.hu. 3 óra 44 perc 46 másodperc alatt tették meg a versenytávot. A 2026-os győztes együttes kormányosa Vándor Róbert, versenyzőtársai Kalocsai Zsolt, Lange Péter, Bali István, Fekete András és Margitics Botond. Többször elmondták korábban is, hogy nagyon szeretik ezt az éjszakai versenyt, remek edzés a kék szalagra. A második helyen körülbelül 20 perccel lemaradva a győztestől a Kürt Team Kál AC45 katamarán futott be. Az abszolút harmadik helyen pedig első egytestű hajóként a René Rafika érkezett éjfél előtt negyed órával. Az RSM csapata akkor rögtön gyűjtés kezdeményezett, melynek eredményeként 3 nap alatt több mint 3 millió forintot adott össze a Vitorlás Társadalom a fiatalokba álló csapat hajójának és a többi megsérült liberának a rendbetételéhez. Na de hogy mi is történt? Tehát az abszolút harmadik helyet az első egytestű hajóként a René Rafika érkezett évfél előtt negyed órával. A tinédzserkorú fiatalokból álló csapat kormányos a Király Dávid volt, és sokan emlékeznek rá, hogy ez a Libera 2025-ben a kék szalag rajtját megelőző viharban a parton bakon állva felborult, az árbóca eltörött és a hajótest is megsérült, és hát ezután történt a gyűjtés. Úgyhogy most új erővel és hát megújult hajóval rögtön a harmadik helyet meg is szerezték az Ezüst Szalagon, úgyhogy ahogy említették is a versenyzők, a kék szalag főpróbája sikeresen megtörtént a hétvégén. Itt nálunk a folytatásban pedig már is érkezik Lábas Viki, illetve Molnár Tamás.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
4: 93.4.
0: A menüajánlóban a Sári ABC-ben látogatunk elsőként, ahol a mai napon frankfurti leves készült, a napi menü tejszínes, borsos, sonkás, metélt, reszelt sajttal, illetve egészben sült karaj, bakomnyi, módra, galuskával. A napi ajánlat dizsani sült csirkecomb hagyma chipszel, jázmin rizssel, illetve békönös túróval töltött rántott borda, szintén jázmin rizssel. A szarvasbangóban a mai napon zöldséges karfiolleves készül, nacsosbundás csirkemell vajas kukoricával és korongburgonyával az A menü, a B menü pedig hentes sertésokán jázmin rizssel, a vegán ajánlat rántott padlizsán burgonyás pürével, marinált zöldségekkel és vegán majonézzel, a mentes ételők cukni főzelék csirkepörköltel, még a desszert teljes pite házi barack lekvárral. Úgyhogy ehhez kívánok jó étvágyat.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dobas az otthon hangja a One Direction felvételével búcsúzom tőletek mára, hiszen 11 órától a Daily Bubban már Timi vár benneteket, méghozzá Meghan Trainor felvételével indítja az órát. És hát van egy napi kérdésünk a Rádió Dobas Facebook oldalán, méghozzá a házi munkára kérdezünk rá. Mindenkinek van kedvenc házi munkája, és van olyan házi munkája, amit szerintem szívesen lepasszolna. Hát utóbbiakra vagyunk kíváncsiak, hogy nektek mi az a házi munka, amit annyira nem kedveltek, és akár esetleg valamelyik másik családtagnak passzoltok át, hogy ő végezze el. Úgyhogy a Rádió Dobas Facebook oldalán kommentbe várjuk ezeket a házi munkákat, és azt is, hogy miért nem szereted. És akkor délután természetesen majd szemezgetünk ezek közül. Én köszönöm a figyelmet, találkozunk csütörtökön.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Vételkörzetünk útjain csend és nyugalom honol. Egyedül Albert Irsán a Kakasi dűlön kezd erősödni a forgalom. Itt számítsatok több autós jelenlétére és egy kicsit nagyobb menetidőre.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltanácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Nachrichten,
9: Novel,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News,
9: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jász-Nagykonszolnok megyei Tisza püspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tisza püspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az Egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egy másra. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
11: 93.4 Rádió Dabas.
10: A régió leghallgatottabb rádiója.
11: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2026. július 6-a hétfő van. Mai nap a Csabák ünnepelnek, őket és persze a születésnaposokat is szeretettel köszöntjük. 3 perce múlt 11 óra, úgyhogy most belekezdünk a mai délibábba. Én Zoltán Timi vagyok, és este 6-ikozom nektek a legjobb zenéket ebben a nagy melegben is. Először itt a délibábban, majd aztán 3 órától a hangárban is, hogy töltsétek velem ezt a délutánt.
10: Az ország szívében.
12: Együtt a legjobbakkal.
10: Rádió Dabas.
12: Az otthon hangja.
13: A Déli Báb támogatója a Vicintüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Megkezdődött az új városközpont kialakítása Gyálon. Elkészült az általános iskola új parkolója Újhartyánban. 30 fok körül megáll a maximum.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Megkezdődött Gyál egyik legjelentősebb fejlesztése, az új városközpont kialakítása a Somogyi Béla utca és a Körösi út sarkán található önkormányzati területen. A beruházás a Gyál városközpont fejlesztése szolgáltató terek kialakításával című kormányzati támogatású pályázatnak köszönhetően valósul meg. A projekt részeként egy több funkciós épület épül, amelyben városi képtár, bankfiók, üzlethelyiségek, vendéglátóegység és 12 lakás kap helyet. A fejlesztés nem csak az épületet érinti, megújul a környező közterület is. Új térburkolatok, korszerű közvilágítás, zöld felületek, utcabútorok, vízfelületek és egy közpark is létesül, hogy modernebb és rendezettebb városközpont jöjjön létre. A beruházás 505,5 millió forint Európai Uniós támogatásból valósul meg. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a később értékesítésre kerülő lakások bevétele a projekt költségeinek

0: költségeinek egy részét fedezi. Hangsúlyozták, hogy a lakások értékesítése egyelőre nem kezdődött meg. A kivitelezés idején ideiglenes forgalmi rend lép életbe a Somogyi Béla utcában, ezért az önkormányzat a környéken élők és a közlekedők türelmét kéri. Elkészült az általános iskola új parkolója Újhartyánban. Az intézmény mellett egy önkormányzati terület volt, amelyről a kerítést elbontották, hogy az új terület elkészülhessen. Mintegy 40 gépjármű parkolására lett így lehetőség. Az iskola melletti parkolókat is átalakítják, de ez várhatóan a jövő év projektje lesz, mondta Surman Csaba polgármester.
1: Szintén egy nagyon hiánypótló beruházás. Ugye itt elsődlegesen ennek az a célja, hogy segítséget nyújtson abban az időszakban, amikor van egy iskolai rendezvény, vagy valami nagyobb esemény, ünnepség, akkor nincs elég parkoló. A környező utcákban parkolnak a gépjárművek. Én sokat szoktam nézegetni Újhartyán térképét fölülről, és itt adta magát ez a lehetőség. Ez egy önkormányzati terület. Néztem, hogy gyakorlatilag a kerítést kell kivenni, alapvetően is egy óriási terület van ott, ez több mint 1000 négyzetméter, közel 40 autónak tud lehetőséget adni parkolásra, úgyhogy ez meg is valósult. Utána még annyi feladatunk lesz, hogy kijelöljük a ténylegesen a parkolókat egyenként. Azt gondolom, hogy egy jól, könnyen igénybe vehető terület lesz ez az iskolával szemben. A reggeli órákban, tehát azért van tumultus, sokszor ugye nem az van, hogy az autó megáll, kiszáll a gyermek, meg, hanem azért eltöltenek időt, ebből akadnak fennakadások, de azért kezelhető, tehát nem olyan mérvű a súlyú, ez a probléma, hogy ezzel különösen még továbbiabban foglalkozni kell. Annyit biztosan meg fogunk valósítani, hogy a meglévő, a ténylegesen az iskola előtt lévő útmenti parkolókat is át fogjuk alakítani, hogy még inkább használhatóbbá tegyük, de ez valószínű, hogy csak a következő évben fog megtörténni.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyógy Krisztiántól. Jelentős átalakuláson megy keresztül a Meton FC Dabas kerete a nyári átigazolási időszakban. Az NB3-as együttes hivatalosan is bejelentette, hogy összesen 11 játékos távozik a klubtól. A dabasiak közleménye szerint a búcsúzók között vannak olyan labdarúgók, akik a több játék lehetőség reményében váltanak klubot, mások esetében a vezetőség döntött az együttműködés lezárásról, míg néhány játékos új kihívásokat keresve folytatja pályafutását. A Meton FC Dabas keretéből a következő játékosok távoztak: Domokos Bálint, Forrai Zoltán, Földeák Levente, Hegyi Péter, Kamarás György, Kisákos, Kópis Róbert, Kirivucsuk Denis, Molnár Zoltán, Szabó Árpád és Tarjáni Péter. A klub megköszönte a távozó játékosok munkáját, elhivatottságát és a pályán nyújtott teljesítményét, valamint sok sikert kívánt nekik pályafutásuk következő állomásához. A dabasi együttes hozzátette, hogy a háttérben már javában zajlik a keret kialakítása, és hamarosan az új igazolásokat is bemutatják, hogy ütőképes csapattal vághassanak neki a 2026-2027-es NB3-as bajnoki szezonnak. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: Ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Béli báb támogatója a viccink tüzépkel. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: 93.4 Rádió Dabas. 2 perc múlva dél, mi pedig már is folytatjuk tovább a mai déli bábot, de előtte most kinézünk az utakra. Az élőkép legfrissebb adatai szerint torlódásra kell számítani az M0-áson Gyál térségében, Maglód irányában és Üllőn is a Halomhatár utcában.
2: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
4: magyarul és érthetően hírek.
2: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföld vasútállomásnál a keleti pályaudvarnál a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabályt szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
7: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
6: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2 perc elmúlt dél, úgyhogy robogunk is tovább a Déli Báb második órájával, amiben hozom nektek például Lady Gagát, és itt lesz velünk Sean Paul is, de hamarosan azt is kiderítjük, hogy kinek mit tartogatnak már a csillagok.
6: A 70-es,
7: a 80-as,
6: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
7: 93.4 Rádió Dabas,
6: az otthon hangja.
0: A Déli Báb támogatója a viccink tüzépkel. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Skoda.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu.

0: honlapon.
1: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dublabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Ahogy az óra elején ígértem, jöjjenek a csillagok mai üzenetei nektek. Ha kosjegyű vagy, ma érdemes egy kicsit lassítani, mielőtt mindenre azonnal válaszolsz. Jó ötleteid lesznek, csak nem kell mindet pár óra alatt megvalósítani. A bika jegyűek ma akkor járnak a legjobban, ha nem hagyják, hogy mások sürgetése kizökkentse őket. A saját tempótok most több eredményt hozhat, mint a kapkodás. Ha ikrek vagy, könnyen belefuthatsz egy olyan beszélgetésbe, amely új irányt adhat valaminek. Figyelj a részletekre is, mert egy fél mondat most többet jelenthet, mint elsőre gondolnád. Kedves rákok! Ma érzékenyebben reagálhattok a körülöttetek lévőkre. Nem kell minden hangulatot magatokra venni, néha az is elég, ha egyszerűen hagyjátok ülepedni a dolgokat. Az oroszlánok ma jól képviselhetik magukat egy fontos helyzetben. Nem kell túlmagyarázni semmit, a nyugodt magabiztosságotok most pont elég lesz. Ha szűzjegyű vagy, könnyen elveszhetsz az apró részletekben. Próbáld meg inkább azt nézni, mi az, ami valóban fontos, mert nem minden feladat igényel tökéletes megoldást. A mérlegeknek ma egy döntés vagy egy beszélgetés segíthet tisztában látni. Ne csak azt nézd, mi lenne a legbékésebb megoldás, hanem azt is, mi lenne őszinte veled szemben. Ha skorpió vagy, jó eséllyel hamar megérzed, hogy valami nincs teljesen kimondva. Mielőtt azonban messzire mennél a következtetésekkel, kérdezz rá nyugodtan, mert sok félreértést megspórolhatsz magadnak. A nyilas jegyűek ma vágynak egy kis változatosságra, és ezt érdemes is megadni maguknak. Egy rövid kimozdulás vagy spontán program most sokat dobhat a hangulaton. Kedves bakok! A kitartásotok ma is meghozhatja az eredményét, még ha nem is kapjátok meg érte rögtön a tapsot. Estére viszont tegyetek félre egy kis időt arra is, ami nem kötelező, csak egyszerűen jól esik. Ha vízöntő jegyű vagy, egy szokatlan ötleted ma könnyen működő megoldássá válhat. Ne azért engedd el, mert esetleg elsőre nem mindenki érti, hogy mire gondolsz. Végezetül pedig a halak szülöttei ma akkor lesznek igazán jól, ha kicsit jobban figyelnek a saját ritmusukra. Nem kell minden kérésre azonnal reagálni, egy kis csend néha több energiát ad, mint egy újabb program.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.

0: Déli báb támogatója a viccig tüzépkel. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: 93.4 Rádió Dabas. A hírek után folytatjuk tovább a mai déli bábot, de most közlekedünk kicsit. Az élőkép legfrissebb adatai szerint torlódásra kell számítani Monori erdőn a Monori úton.
2: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt, példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és vektőbetegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 93.4 Rádió Dabas. Egy perccel múlt 13 óra, úgyhogy folytatjuk is a déli bábot. Bár a nyaralás mindenkinél a kikapcsolódásról és a finom falatokról szól, de néhány tudatos döntéssel elkerülhetjük, hogy a szabadság után kellemetlen meglepetést okozzon a mérleg. Ezekről a tippekről beszélünk majd a mai Tudás Morzsákban, úgyhogy maradjatok velünk ebben az órában is itt az Otthon hangján.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
0: A Déli báb támogatója a viccig tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Araszárnya.
1: Július 6-a van, és ma ünnepli 51. születésnapját 50 Cent, vagyis Curtis Jackson, a 2000-es évek egyik legnagyobb hatású amerikai rap előadója. 1975-ben született New York Queens város részében, és a pályája nem indult könnyen, ugyanis első lemezének megjelenése előtt egy utcai támadásban 9 lövés érte, de felépült, és néhány évvel később már világsztárként tért vissza. Az igazi áttörést a 2003-as Get Rich or Die Tryin' album hozta meg számára, amelyet Eminem támogatásával készítette. Erről a lemezről indult el az In The Club és a 21 Questions is, és 50 Cent rövid idő alatt a korszak egyik legismertebb rap figurája lett. Később nem csak zenészként maradt jelen, színészként, producerként és üzletemberként is építette a karrierjét. A neve ma már a hip-hop mellett a sorozatvilágból is ismerős lehet, hiszen a Power című produkció mögött is ott áll producerként. 50 Cent története azért érdekes, mert egy nagyon nehéz indulásból tudott hosszú távú, több területre kiterjedő karriert építeni. Hát Isten éltesse őt még nagyon sokáig, és akkor most érkezzen tőle a PIMP, itt az otthon hangján.

0: Sokkal! Sokkal! A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: városi legendák vagy elképesztő tények. A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
1: A nyaralás sokaknál egyfajta céldátum. Hónapokon át figyelünk az étkezésre, edzünk, próbálunk formába kerülni, majd amikor végre megérkezik a szabadság, könnyen átesünk a ló túloldalára. Jön a reggeli fagyi, a lángos, az esti borozás, a büféasztal, és pár nap alatt úgy érezhetjük, mintha az egész eddigi munka kárba veszett volna. Pedig a vakáció nem arról kell, hogy szóljon, hogy vagy mindent megvonunk magunktól, vagy mindent egyszerre bepótolunk. A kulcs inkább a tudatosság. Ha az életmódváltásunk nem egy rövid, szigorú kúra, hanem hosszabb távon is tartató rendszer, akkor nyaralás alatt sem esünk teljesen ki belőle. Nem kell diétás menüvel ülni a tengerparton, de azért érdemes megtartani a fő étkezéseket, különösen a reggelit. Ha ebédre valami nehezebb étel kerül a tányérra, például mondjuk lángos, hek vagy egy kiadós étteremi fogás, vacsorára jól jöhet valami könnyebb. Grillezett hús vagy hal salátával, zöldséges leves, esetleg párolt zöldség. Az édességnek is lehet helye a nyaralásban, csak nem mindegy, hogy mikor és mennyi. Egy fagyi vagy desszert simán belefér, de célszerű inkább főétkezés után elfogyasztani, nem külön nasi gyanánt késő este. A gyümölcsösebb, könnyebb desszertek sokszor jobb választások lehetnek a nagy, krémes süteményeknél, bár néha az utóbbi sem tragédia, nem kell belőle azért nagy ügyet csinálni. Sokat segít az is, ha nagyjából előre átgondoljuk a napprogramját. Városnézéshez vagy hosszabb strandoláshoz jó azért, ha van nálunk víz, gyümölcs, egy szendvics, vagy valamilyen könnyű harapni való, így nem délután 3-kor farkas éhesen esünk neki az első büfének. A folyadékpótlásra különösen figyelni kell a melegben, a víz valóban víz, a fröccs, a kávé és a leves sajnos nem teljes értékű helyettesítője. Ha egy nap elszalad, attól még nem romlott el az egész nyaralás, másnap egyszerűen vissza lehet térni a megszokott, kiegyensúlyozott ritmushoz. Hazatérés után pedig nem büntető diétára van szükség, hanem néhány nap alatt visszaállni a korábbi, egészségesebb szokásokhoz, étkezésben, mozgásban és pihenésben is. A jó nyaralás nem attól jó, hogy mindent megtiltunk magunknak, hanem attól, hogy élvezzük, közben pedig nem felejtjük el, mire is van szüksége a testünknek. Léli.

0: Az élet olyan, mint egy film. Csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.

0: 93.4 Rádió Dabas. Egy újabb óra végéhez értünk, úgyhogy megnézzük, mi a helyzet most az utakon. Az élőkép szerint erős a forgalom az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a Budapest felé vezető oldalon.
1: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető a reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően karban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villúzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. Egy perc elmúlt 14 óra, úgyhogy a Déli Báb negyedik órájával folytatjuk a mai délutánunkat. A jó zenék mellett hamarosan hozok nektek közérdekű infókat. Ági érkezik majd a vételkörzet friss híreivel, Krisztián pedig szokásosan a sport hírekkel. Tartsatok velünk a továbbiakban is.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
5: A Déli Báb támogatója a Vicink tüzépkert, mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: 2026. július 11-én és 12-én karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Dabas és Lajosmizsek között MÁV buszok közlekednek majd. A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, de kerékpárszállítás nem biztosítható. További részleteket a MÁV csoport oldalain olvashattok. Valamint éjszakai lepkevadászat lesz Albert Irsán, éjszakai fénycsapdás lepke bemutatóra várják a kicsiket és a nagyokat is július 11-én este 6 órától a Ceglédi út 42 szám alatt található természetismereti bemutatóházban.
0: A Rádió Dabas.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba. Indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Átadták a Lajos Mise határában található puszta templomot. Teljesen megújult a Dózsa-György úti focipálya kerítése Vecsésen. Frissülést hoz az éjszaka.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Átadták a Lajos Mise határában található puszta templomot, az egykori középkori Mise falu templomának romját, amely a Romvándor örökségmentő program keretében újult meg. A 14.-15. századra datált műemlék a program 7. helyre állított emlékhelye. A templom a 13.-14. század fordulóján benépesült Mise falu egykori egyházi központja volt. A település a Mohácsi csatát követő időszak és a 16. század végi tatárpusztítások után elnéptelenedett. A rom történetét az 1930-as és az 1990-es évek régészeti kutatásai tárták fel, amelyek alapján a szakemberek a templom építését a 14.-15. századra teszik. A gótikus stílusú egyhajós templom különlegessége, hogy a helyiek által daráskőnek nevezett lyukacsos mészkőből épült. A felújítás

0: Során megerősítették a falakat, kijavították a sérült részeket, gondoskodtak a vízelvezetésről, restaurálták a megmaradt vakolatot, valamint rendezték a rom környezetét is. A templom egykori szakrális szerepére kovácsolt vas kereszt és mécses tartók emlékeztetnek. A 2021-ben indított romvándor program célja a veszélyeztetett műemlékek megóvása és újra bekapcsolása a helyi közösségek, valamint a túra és zarándok útvonalak életébe. A Lajos Mizsei Puszta templom a kezdeményezés 7. megújult helyszíne. Teljesen megújult a Dózsa György úti focipálya kerítése Vecsésen, tudatta Cibolya Zoltán, a sportbizottság elnöke. A kerítés nagyrészt TAU forrásból készült el, az önkormányzatnak a költségek 30%-át kellett fedeznie. A sportpálya kerítése betonelemekből áll, az ezeket tartó oszlopok az évek alatt megrepedtek. Most ezeket és az elemeket is kicserélték, így újra biztonságossá vált a kerítés.
1: Folytatódik a sportpályán az a beruházás, amit 2026-os tavalyból a VLC pályázott. Most a kerítés építése történik. Kell volt megépítenünk ezt a kerítést, és hát annak örülök, hogy tavalból sikerül, és ugye így azért nem kell az önkormányzatnak annyi pénzében, mint amennyibe az egész beruházás kerülne. Mi csak 30%-ot kell beletegyünk, nem pedig 100%-os, ezek fontos dolgok, mindig elmondom. Azért volt fontos megcsinálni, mert maga az elemeket tartó beton oszlopok el voltak öregedve, el voltak repedve, és nagyon nagy volt adás veszély. Bármikor kidőhettek volna, és abból komoly gond lett volna, egy nagyobb vihar, vagy bármilyen olyan dolog történt volna, akkor ez azért ebből komoly probléma adódik. És örülök neki, hogy ez a kerítés is meg fog épülni. 6,5 millió forint nagyjából a beruházás, csak ennek a 30%-át állja az önkormányzat, többit pedig ugye TAO pályázatban nyertük el.
0: Prostitúcióra akartak rávenni egy 14 éves lányt őrkényben, írja a polisz.hu. Még június 28-án délután tűnt el egy 14 éves lány őrkényben. Boltba indult, de nem ért haza, csak az éjjeli órákban sikerült felvenni vele a kapcsolatot. Elmondta, hogy rosszul érzi magát, és nem tudja, hol van. Végül megtalálták, ekkor már az is kiderült, hogy szerinte kábítószert adtak neki. Kihallgatásán elmondta, hogy egy 29 éves őrkényi nő behívta egy házba beszélgetni, majd elindult vele a településen. Az utcán aztán egy ismeretlen férfi autójába szálltak be, ahol a gyanúsított prostitúcióra ajánlotta fel őt anyagi ellenszolgáltatásért cserébe. A cselekményre végül a sértett rosszul léte és elutasítása miatt nem került sor. A nőt korábban több alkalommal is elítélték már erőszakos bűncselekmények miatt, illetve jelenleg is eljárás van vele szemben felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette miatt. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói most 18. életévét be nem töltött személy prostitúcióra felajánlásával vagy felhívásával elkövetett kerítésbüntet gyanúja miatt indítottak eljárást. A gyanúsított letartóztatását a bíróság elrendelte.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Három év után kerül sor ismét a Pest vármegyei szuperkupa döntőre, azaz a regnáló első osztályú bajnok és a Pest vármegyei kupa győztesének aktuális mérkőzésére. Ennek keretében idén a Vecsés Triplex Targó és a Félmar Duna verseny méri össze az erejét. Hivatalossá vált, hogy a 2026-2027-es szezont felvezető találkozót augusztus 12-én szerdán 17 órakor Felsőfakonban rendezik. A múlt hétvégén Budaörsön rendezték meg a levegősportok Európa bajnokságát, számolt be a Dunaharaszti Online. Itt három szakákban a húp, a szilk és a hammok versenyszámjában avatnak kontinens bajnokokat. Müller, Nuca, Bíborka idén már kompetitív, azaz profi kategóriában indult méghozzá négy számban. Hammok egyéniben és karika duóban aranyérmes lett, szilk egyéniben pedig ezüst érmet szerzett. Ez azért is óriási eredmény, mert a fiatal sportolónak ez az első profi éve. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A nyugati a szél élénk erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Davos.

élet. Van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: A Déli báb támogatója a Viccig Tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29-361-776.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
5: 93.4 Rádió Dabas. Ugyan a mai déli bábunk most véget ér, de a hírek után érkezem is a hangárral. Előtte viszont most megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az élőkép szerint erős a forgalom az M0-áson Vecsés térségében a Gyál felé vezető irányba.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltanácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
6: Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tisza püspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tisza püspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egymásra. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És
0: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
0: A régió leghallgatottabb rádiója.
5: 93.4 Rádió Dabas. 2 perc elmúlt 3 óra, úgyhogy ezzel el is érkeztünk a hangár első órájához. Itt lesz velünk többek között a Vajakon Dios és Ákos is, de most indítsuk az órát Will Smith-szel. Érkezik a Switch, itt az otthon hangján.
0: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház. Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 93.4 Rádió Dabas, már is folytatjuk a mai hangárt, de most újra kinézünk az utakra. Az élőkép szerint erős a forgalom az M5-ös autópályán Lajos Mizse térségében, a Budapest felé vezető oldalon, valamint az 51-es úton is torlódásra kell számítani Dunaharasztinál mindkét irányban.
1: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbetegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál a keleti pályaudvarnál a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak. A jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugati szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 3 perccel múlt 16 óra, így a hangár második órájával folytatjuk ezt a délutánt. A mostani ételízesítőben egy gyors és finom halas recepttel készültem nektek, ami rengeteg fehérjét és értékes zsírsavakat is tartalmaz, így amellett, hogy pár perc alatt kész és finom is, szervezetünkre is kifejezetten jótékony hatással van. Ha tehetitek, tartsatok velem ebben az órában is.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.
0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Stay. Locker.

0: Hát is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
2: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ínycsiklandó vacsoratippek.
1: Éterízesítő.
2: Jó ízű, gasztronómiai percek.
3: A gyors, mégis tápláló fogások között a halas ételeknek is érdemes helyet adni. A tonhal például fehérjében gazdag és könnyedebb alternatívája lehet a hagyományos húsos ételeknek. Úgyhogy a mai recept a gyorsan és egyszerűen elkészíthető, finom tonhalfasírt lesz. Szükségetek lesz hozzá 7 dekagram tonhalkonzervre, 7 deka zappehelyre, egy teáskanál tabaszkóra, egy fél lilahagymára, 2 darab tojásra, sóra, borsra, a sütéshez pedig egy evőkanál olívaolajra. Első lépésként a tonhalfasírthoz a levétől kinyomkodott tonhalat egy tálba rakjuk, és ezt villával összenyomkodjuk. Hozzáadjuk a zappelyhet, majd meglocsoljuk a tabaszkóval. Aztán pedig jöhet a fűszerezés, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. Ha ezekkel is megvagyunk, beleforgatjuk az apróra vágott lilahagymát is, majd hozzáadjuk a tojásokat, és az egészet jó alaposan összekeverjük. Végül vizes kézzel korongokat formálunk a masszából, és kevés olívaolajon kisütjük őket. Párolt brokkolival vagy vanolával is tálalhatjuk akár, de mártogatossal vagy önmagában is nagyon finom. Úgyhogy jó étvágyat kívánunk hozzá!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
2: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: 93.4 Rádió Dabas. A hírek után folytatjuk is a mai hangárt, most viszont közlekedünk kicsit, ugyanis egy teherautó rakománya az útra borult az M0-ás keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé, Maglód térségében, így a külső sávot lezárták. A kialakult dugó már közel 10 kilométeres. Az ellenkező oldalon pedig Gyál térségében a 34-es kilométernél a belső sávot zárták le, a kialakult torlódás már ott is meghaladta a 3 kilométert. Vigyázzatok az utakon!
0: Korrekciós polírozás, tartós Svax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Múri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Egy perc elmúlt 17 óra, úgyhogy ezzel be is fordultunk a mai hangár harmadik órájába. Napos és kifejezetten kellemes nyári időt jósolnak a hét további részére, úgyhogy a mai kultúrkálóba ennek megfelelően hozok nektek majd programajánlókat. Töltsétek velünk ezt az órát is.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Kevés olyan előadó van a hazai zenei életben, aki egyszerre ennyire ösztönös, szabad és megalkuvást nem ismerő jelenség, mint Péter Fibori. Az énekesnő és a Love Band július 10-én ismét birtokba veszi a Budapest Park színpadát, ahol a rajongókat ezúttal is egy felszabadult, energiával teli koncert várja. Az énekesnő az év legnagyobb buliára készül, ahol a fúvós trióval kibővített Love Band biztosítja a fergeteges hangulatot, hogy ne is akar soha többé hazamenni. A koncert július 10-én lesz este 6 órakor a Budapest Parkban, és hát akkor mi mással is mehetnénk tovább a mai hangárban, mint Péter Fiborival, érkezik a Vámpír című száma itt az otthon.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Mamma Mia, a szabad ég alatt. A Stenk udvara egy estére mediterrán hangulatú, csillagos ég alatti mozivá változik, ahol együtt éljük át Donna és Sophie történetét tele abba slágerekkel, napsütéses energiával és jó kedvel. Könnyed, vidám nyári filmélmény, ami után garantáltal dúdolva mész haza. Az esemény július 12-én este lesz, a kapunyítás este 7:30, a vetítés pedig 8:50 indul. A szervezők szerint érdemes időben érkezni, mert a férőhelyek korlátozottak, és leülni érkezési sorrendben tudtok majd.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Három testőr musical a szegedi szabadtéri játékokon. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Ki ne ismerné Athos, Porthos, Aramis és az ifjú D'Artagnan történetét. A muskétások kalandjai azonban most vadonatúj feldolgozásban ragadják magukkal a közönséget a szegedi szabadtéri játékok saját produkciójában. A legendás dalszerző testvérpáros Rob Boland és Ferdi Boland lendületes dalaival tér vissza a domtérre a három testőr musical. Az előadás rendezője Szente Valk, főbb szerepekben pedig Ember Márkot, Feke Pált, Bras Bencét és Csobot Adélt láthatjátok. A három testőrt július 10-től tekinthetitek meg 4 alkalommal az idei nyár folyamán a szegedi szabadtéri játékokon.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatorna rendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Átadták a Lajos Mise határában található puszta templomot. Teljesen megújult a Dózsa-György úti focipálya kerítése Vecsésen. Frissülést hoz az éjszaka.
10: Hírmondó.
11: Rólunk szól.
10: Régiónk hírei.
11: Első kézből.
10: Első kézből.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Átadták a Lajos Mise határában található puszta templomot, az egykori középkori Mise falu templomának romját, amely a Romvándor örökségmentő program keretében újult meg. A 14.-15. századra datált műemlék a program 7. helyreállított emlékhelye. A templom a 13.-14. század fordulóján benépesült Mise falu egykori egyházi központja volt. A település a Mohácsi csatát követő időszak és a 16. század végi tatárpusztítások után elnéptelenedett. A rom történetét az 1930-as és az 1990-es évek régészeti kutatásai tárták fel, amelyek alapján a szakemberek a templom építését a 14.-15. századra teszik. A gótikus stílusú egyhajós templom különlegessége, hogy a helyiek által daráskőnek nevezett lyukacsos mészkőből épült. A felújítás során megerősítették a falakat, kijavították a sérült részeket, gondoskodtak a vízelvezetésről, restaurálták a megmaradt vakolatot, valamint rendezték a rom környezetét is. A templom egykori szakrális szerepére kovácsolt vas kereszt és mécses tartók emlékeztetnek. A 2021-ben indított Romvándor program célja a veszélyeztetett műemlékek megóvása és újra bekapcsolása a helyi közösségek, valamint a túra és zarándok útvonalak életébe. A Lajos Mizsei puszta templom a kezdeményezés 7. megújult helyszíne. Teljesen megújult a Dózsa-György úti focipálya kerítése Vecsésen, tudatta Cibolya Zoltán, a sportbizottság elnöke. A kerítés nagyrészt TAU forrásból készült el, az önkormányzatnak a költségek 30%-át kellett fedeznie. A sportpálya kerítése betonelemekből áll, az ezeket tartó oszlopok az évek alatt megrepedtek. Most ezeket és az elemeket is kicsit.

0: cserélték, így újra biztonságossá vált a kerítés.
1: Folytatódik a sportpályán az a beruházás, amit 2026 szerint 26-os tavalyból a VLC pályázott. Most ugye a kerítés építése történik. Kell volt megépítenünk ezt a kerítést, és hát annak örülök, hogy tavalyból sikerül, és ugye így azért nem kell az önkormányzatnak annyi pénzében, mint amennyibe az egész beruházás kerülne. Mi csak 30%-ot kell beletegyünk, nem pedig 100%-os, ez egy fontos dolog, mindig elmondom. Azért volt fontos megcsinálni, mert maga az elemeket tartó beton oszlopok el voltak öregedve, el voltak repedve, és nagyon nagy volt a baleset veszély. Bármikor kidőhettek volna, és abból komoly gond lett volna. Egy nagyobb vihar, vagy bármilyen dolog történt volna, akkor ez azért ebből komoly probléma adódik. És hát örülök neki, hogy ez a kerítés is meg fog épülni. 6,5 millió forint nagyjából a beruházás, csak ennek a 30%-át állja az önkormányzat, többit pedig ugye tavapályázatban nyertük el.
0: Prostitúcióra akartak rávenni egy 14 éves lány törkényben, írja a polisz.hu. Még június 28-án délután tűnt el egy 14 éves lány örkényben. Boltba indult, de nem ért haza, csak az éjjeli órákban sikerült felvenni vele a kapcsolatot. Elmondta, hogy rosszul érzi magát, és nem tudja, hol van. Végül megtalálták, ekkor már az is kiderült, hogy szerinte kábítószert adtak neki. Kihallgatásán elmondta, hogy egy 29 éves örkényi nő behívta egy házba beszélgetni, majd elindult vele a településen. Az utcán aztán egy ismeretlen férfi autójába szálltak be, ahol a gyanúsított prostitúcióra ajánlotta fel őt anyagi ellenszolgáltatásért cserébe. A cselekményre végül a sértett rosszul léte és elutasítása miatt nem került sor. A nőt korábban több alkalommal is elítélték már erőszakos bűncselekmények miatt, illetve jelenleg is eljárás van vele szemben felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette miatt. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói most 18. életévét be nem töltött személy prostitúcióra felajánlásával vagy felhívásával elkövetett kerítésbüntet gyanúja miatt indítottak eljárást. A gyanúsított letartóztatását a bíróság elrendelte.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 3 év után kerül sor ismét a Pest vármegyei szuperkupa döntőre, azaz a regnáló első osztályú bajnok és a Pest vármegyei kupa győztesének aktuális mérkőzésére. Ennek keretében idén a Vecsés Triplex Targó és a Félmal Duna verseny méri össze az erejét. Hivatalossá vált, hogy a 2026-2027-es szezont felvezető találkozót augusztus 12-én szerdán 17 órakor Felsőfakonyban rendezik. A múlt hétvégén Budaörsön rendezték meg a levegősportok Európa bajnokságát, számolt be a Dunaharaszti Online. Itt 3 szakákban a húp, a szilk és a hammok versenyszámjában avatnak kontinens bajnokokat. Müller, Luca, Bíborka idén már kompetitív, azaz profi kategóriában indult méghozzá 4 számban. Hammok egyéniben és karika duóban aranyérmes lett, szilk egyéniben pedig ezüst érmet szerzett. Ez azért is óriási eredmény, mert a fiatal sportolónak ez az első profi éve. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: 93.4 Rádió Dabas. El is érkeztünk a hangár harmadik órájának végéhez, úgyhogy ma utoljára kinézünk még az utakra. Továbbra is torlódásra kell számítani az M0-es keleti szektoránál, az M5-ös autópálya felé, Maglód térségében és az ellenkező oldalon is Gyálnál.
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Ma este 9 órakor a Filmcafé csatornáján a Sírok között című amerikai akciótrillert láthatjátok 2014-ből. A történet szerint a New York-i ex-zsaru Matt Scudder nem hivatalos magánnyomozóként a törvény árnyékos oldalán tesz szívességet némi készpénzért cserébe. Amikor Scudder elvállalja, hogy segít egy heroin dealernek elkapni pár tagot, akik elrabolták és brutálisan meggyilkolták a feleségét, szembesül vele, hogy ezek a vadállatok nem először tettek ilyet, és úgy tűnik, hogy nem is utoljára. A jó és rossz közötti határvonal teljesen elmosódik, és Scudder versenyt fut az idővel, hogy nyomukra akadjon New York peremvidékén, mielőtt újra gyilkolnának. Főszereplőként Liam Neeson-t láthatjátok. Én most ezzel a programajánlóval búcsúzom tőletek mára, de ha tehetitek, feltétlenül maradjatok itt az Otthon hangján, hiszen a hírek után 6-tól a sporthétfőt hallhatjátok, a hétvége főbb sporteseményeivel, aztán a szombati térségi naplót ismételjük, holnap reggel pedig újra sporttal ébredhettek majd. Én Zoltán Timi voltam, velem legközelebb szerdán találkozhattok. Szép estét és jó pihenést kívánok mindenkinek!

0: Legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően karban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villúzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
4: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágy keretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a Bútoráruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltanácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jásznagykonszolnok megyei tiszapüspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tiszapüspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az Egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egy másra. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
2: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban gratulálunk Szaller Szonyának, a Magyarország jó tanulója, jó sportolója elismerésért. Megnézzük, hogy mi is történik a kis állampolgárok klubjában, és mivel tombol a nyár, újra elővesszük az UV védelem témakörét. Már is kezdünk, tartsanak velem!
5: Nem tudtam más tenni, nem tudtam más lenni.

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: A Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet a Honvédelmi Minisztérium és a sportért felelős államtitkárság hirdeti meg minden évben az 5-13. Évfolyamos diákok számára. Az elismeréseket, a kimagasló tanulmányi átlagot és országos vagy nemzetközi sport eredményeket felmutató tanulók kapják. Így Szaller Szonya, a Dobosi Táncsics Mihály Gimnázium 8. osztályos tanulója is, és hogy hogyan fogadta az elismerést, az már is kiderül, ahogyan az is, hogy mik a tervei a jövőre nézve.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Rádió Dobosa, az otthon hangja. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Szaller Szonya, Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026-ban. Szia Szonya, köszöntelek a stúdióban, és nagyon-nagyon gratulálok magam is az egész stáb nevében.
3: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm.
1: Szonya, nézzük át ezt az elmúlt évet, meg ezt az elmúlt időszakot. Jó tanulónak, jó sportolónak lenni egyszerre, azért az nem egyszerű dolog. Mesélj nekünk egy picit a sportkarrieredről, hiszen ha jól tudom, akkor atletizálsz, szapozzol, és mindezek mellett sok mindenben részt vesz a suliban.
3: Hát igen, az elmúlt év az eléggé sűrű volt, mert az suliban is szintvizsgánk volt, és azért az edzések is pörögtek, téli edzések, otthon is edzettünk ugye az erősítéseket, és hát azért így nehéz volt összehozni, hogy mindenhol ott tudjak lenni, de úgy érzem, eléggé jól sikerült, és szerintem eléggé ki tudtam mindent maxolni.
1: Ugye most megkaptad ezt az elismerést, milyen érzés volt ezt átvenni? Ugye ez egy országos, kormányzati elismerés.
3: Hát amikor én megtudtam, hogy én megkaphatom egyáltalán ezt az elismerést, én már akkor nagyon-nagyon örültem. Olyan szintű boldogság volt bennem, mert ilyenkor van az emberben az az érzés, hogy tudja, hogy tényleg letett valamit az asztalra, és hát amikor meg is kaptuk, akkor pedig tényleg elmondhatatlan volt, hogy milyen boldog voltam, és mennyire örültem neki.
1: Mondjuk el azért a hallgatóinknak, hogy a Táncsics Mihály Gimnáziumba jársz Dabasra, 8. osztályos vagy kisgimis, úgyhogy nem kellett törni azon a fejet, hogy merre tovább. Milyen volt ez az év? Említetted, hogy szintvizsgák is voltak, mennyit edzel, ugye a Hernádi Atlétikai Klubba jársz, ezek mellett még szapozol is, korábban színjátszókörbe is jártál, plusz egy csomó tanulmányi versenyen is részt vettél, szóval elég sűrű volt ez az esztendő, avasd be minket egy kicsit a mindennapjaidba.
3: A mindennapjaim azok eléggé sűrűen néztek ki, nem volt annyira sok szabadidőm, de azért úgy érzem, hogy nekem ez így volt jó, és nekem nem is szabad, hogy több szabadidőm legyen, mert így érzem azt, hogy tényleg hasznos dolgokra tudom tölteni. Tudni kell rólam, hogy én, hála Istennek ez azért ilyenkor jól jön, hogy én csak este tudok hatékonyan tanulni, és ezért úgy építettem fel a rendszeremet, hogy délután csinálok minden mást, amint a hobbik, aztán elmegyek edzésre, azok mindig inkább ilyen késő délután voltak, és csak aztán otthon tanulok este, és akkor így tökre jól fel tudtam építeni mindent.
1: Tehát be van osztva az időd, hogy mindenre jusson elég idő, igen, és mindenhol maximálisan tudjál teljesíteni.
3: Ez nagyon fontos volt, és egyébként egészen nehéz volt megtanulni, hogy hogyan osszam be úgy, hogy mindenre maradjon, és mindenre elég legyen, de szerintem a végére egészen jól belejöttem.
1: Próbáltál az időbeosztást illetően bizonyos módszereket, vagy tudatosan utánaolvastál, hogy hogy is működik mindez a gyakorlatban? Elon Musknak vannak ilyen kis praktikái, legalábbis én tőle olvastam annak idején, hogy neki nagyon-nagyon szorosan be van osztva minden perce. Szóval honnan jött ez a fajta ritmus az életedbe?
3: Ezt magamnál tapasztaltam ki, nem Elon Musktól olvastam, de egyébként ez is tök jól hangzik. Én magamnál kitapasztaltam, hogy egyszerűen éreztem, hogy a tanulás az sokkal gördülékenyebben megy este, mint mondjuk napközben, és hétvégén is például ez tökre jól jött, mert tudtam mindennel foglalkozni napközben, és akkor csak este odaültem, de akkor viszont csak arra figyeltem, és akkor azt nagyon tudatosítanom kellett magamban, hogy olyankor már semmi másra nem figyelhetek, és akkor így lesz rá pont elég az idő. És hát így beosztani az időmet, volt, hogy írtam például lapokra minden napra egy-egy listát, hogy akkor mi után következik, és egy idő után ezt elhagytam, mert hozzászoktam mindennek a ritmusához, és már egyből tudtam magamtól.
1: Megvan tehát az időbeosztás, most térjünk rá a sportágakra, hiszen nem a hagyományos sportág sportágakat választottad, tehát mondjuk nem röplabdázol, vagy kézilabdázol, hanem atletizálsz, ráadásul hát nagyon különleges oldalát, részét választottad ennek a sportágnak is.
3: Hát ugye az atlétikában én dobó vagyok, vagy hát én súlylökök és diszkoszvető vagyok, és hát ez a kettő tényleg úgymond mondhatni érdekes sportágnak, mert hogyha azt mondjuk, hogy atlétika, a legtöbb embernek valójában nem ezek jutnak eszébe, viszont szerintem mégis ezek nagyon technikailag eléggé komplex sportágnak mondhatók, és szerintem ettől van nekik egy kis varázsuk, amitől még így többek lesznek, de egyébként én azt szoktam mondani, hogy az atlétikában az összes sportág nagyon nehéz, de nagyon jó sportág az összes, és én szeretem egyébként a versenyeken az ugrókat és a futókat is nézni, hogyha van rá lehetőség, és én csinálni ezeket nem szeretem, de én a dobásba beleszerettem, amióta elkezdtem, és mindent megteszek érte, hogy technikailag fejlődjek benne.
1: Korábban találkoztál már egyébként a dobással valamilyen úton, módon, mert a kislabdahajítás az még talán megvan, meg a súlylökés valamilyen szinten a tesi órákról, de azért úgy mélyebben egy nő, egy lány ebben nem mélyül el így a mindennapokban.
3: Ez igaz egyébként. Én is gondolkoztam már ezen, hogy miért pont ide keveredtem, vagy miért pont idehozott az élet. Talán azért, mert én rengeteget úsztam, és ugye az azért eléggé a vállaimat terheli, vagy erősít, és talán innen jöhet az, hogy erősebb lett a testalkatom, mert én tényleg nagyon pici korom óta úsztam. Aztán kéziztem is, meg kosaraztam is, szóval azért a dobás ott is fontos.
1: Mit látsz ebben a sportágban, ami a jövőt illeti? Mi a perspektíva? Mit vizionálsz?
3: Hát ugye itt attól függ, hogy milyen célokat tűzünk ki magunknak, mert mondhatunk ilyen nagy szavakat, hogy Európa bajnokság, meg ilyenek, de
1: mondhatunk.
3: Tudni kell, hogy ahhoz rengeteg munka szükséges, de hát nyilván merjünk nagyot álmodni, én minden tőlem tehetőt megteszek, hogy magamból kihúzzam maximumot, aztán meglátjuk, hogy ez mire elég, de tudni kell, hogy ez egy olyan sport, hogy itt nem szabad másokhoz mérni magunkat, ezt nekem is meg kellett egyébként tanulnom még az elején, mert volt olyan, amikor én kezdtem, aki már 3 éve csinálta, és én meg ott álltam kezdőként, és nyilván nem szabadott összemérni, viszont én mivel maximalista vagyok, ezért ezt meg kellett tanulnom, hogy mindig csak a saját teljesítményemhez mérjem magam.
1: Rengeteg eredményed volt atletika területén ebben az évben. Egyet-kettőt kiemelnél, mert talán mindet fel se tudnánk sorolni.
3: Én idénről egyet emelnék ki mindenképpen, mert arra őszintén én se számítottam, és az így nagyon meglepetésként ért, amikor országos bajnoki címet szereztem diszkoszvetésben, az egy olyan volt, amire tényleg egyáltalán nem számítottam, de nagyon-nagyon örültem neki.
1: Mindezek mellett, az atlétika mellett még beszélnünk kell a szápról is, hiszen közeledik a nyár, ezt ilyen nyári sportágnak gondolná az ember, nem tudom, hogy ez mennyire van így. Az hogy jött az életedben?
3: A szápot már régebb óta csinálom, mint az atlétikát, az idén lesz 3. éve, hogy csinálom, vagy 4., már nem tudom számolni őszintén. Vagy hát nyilván volt olyan év, amikor csak táborba mentem, aztán utána kezdtem el edzeni. De igen, a szápot tényleg nyári sportágnak mondjuk, mert nyilván vízen vagyunk, könnyen beleeshetünk, és azért nyilván nem jó fagyos vízbe beleesni, de azért edzeni már korábban el kell kezdeni, és áprilisban nekünk már volt egy edzőtáborunk, amikor termóruhában eveztünk, és hát nem mondom, eléggé hideg volt, és nagyon fáztunk egy-kétszer volt, amikor esőbe elvesztünk, és hát igen, annak is megvan a maga varázsa, de nyilván nem azt a hangulatot hozza, mint például, amikor a 40 fokba elvezünk.
1: Milyen kilátások vannak a szápot illetően a szezonra? Berobbant a nyár, azért elkezdődnek ott is az edzések, már a melegben.
3: Igen, most már beállnak arra az edzések, hogy már minden vasárnap el fogunk járni edzeni, például már most vasárnap is fogok menni edzeni. Mivel az atlétika bejött, már nem annyira komolyak a céljaim, mert azért be kell látni, hogy nem lehet a kettőt ugyanolyan komoly szinten űzni, és nekem valahogy úgy érzem, hogy nekem az atlétika lesz a fő is, de a száp ilyen hobbi, vagy akár nyilván még versenyzek benne, de a száp az nekem annyi örömet okoz, hogy amikor evezhetek és edzhetek, hogy nekem azt szerintem úgy bőven elég, és azt így is nagyon-nagyon szeretem.
1: Mit adott számodra a sport? Ugye sok mindenről beszélgettünk, meg valószínűleg az atlétika mást ad, meg a száp mást ad, de mégiscsak, hogyha így rávetítjük az életedre, a személyiséged fejlődésére, akkor mit vettél észre magadon?
3: Én ezt jól mondod, mert én rengeteget változtam, amióta sportolok. Talán az, hogy sokkal átalakult az, hogy magamat mennyire próbálom mindig a maxon tartani, vagy magam felé mekkora nyomást helyezek, mert rólam tudni kell, hogy én tényleg az élet minden területén sajnos maximalista vagyok, és megtanultam kezelni azt, hogy nem mindig lehetünk a maximumon. Ez talán ami így a személyiségemet illeti, de még nyilván ott van rengeteg más dolog, például az, hogy sokkal jobban ritmusos lett az életem, tehát sokkal jobban van már egy napi rutinom, mert mielőtt nem sportoltam, akkor nyilván szabadabb volt, de akkor meg ott voltak más dolgok, de itt sokkal másabb az életem felépítése. A másik meg az, hogy rengeteg barátot köszönhetek a sportnak, és talán ez az, amiért a leghálásabb vagyok, nyilván így a többi dolog mellett, mert tényleg nagyon szoros barátságok kötődhetnek akár az edzéseken, versenyeken, mert ugye rengeteg időt töltünk együtt.
1: A sport és a tanulás párhuzam fut jelenleg az életedbe. Ugye említettük, hogy 8-os vagy, tehát nem álltál iskola választás előtt, de mégiscsak hogyan képzeled el a jövőt, merre tovább, milyen szerepet szánsz a sportnak, és milyen szerep jut a tanulásnak?
3: Nyilván a tanulást azt szeretném azért olyan szinteken, hogy én szeretnék majd tovább tanulni egyetemen is, mert olyan irányba gondolkozok egyelőre, és a sulit azt szeretném majd olyan jól, amennyire csak tudom, 9-től is ugyanúgy érettségig, és a sportnak emellett a lehető legnagyobb szerepet szeretném szorítani, és hát nem mindig tudom, hogy melyiket helyezzem előtérbe, de úgy érzem, hogy egyelőre, amíg tudom a kettőt ugyanolyan erőbedobással csinálni, és ugyanolyan jól teljesíteni, addig hála Istennek ezen nem kell aggódnom. Nyilván, amikor érettségi után majd egyetemre kell mennem, és hogyha a sport még mindig így jelen lesz az életemben, akkor majd egy nehezebb döntés elé kell állnom, mert ugye nyilván, hogyha egyetemre megyek, akkor valószínű majd költöznem kell, és nyilván nagyon sok atlétikai klub van például az országban, de azért az ott majd egy nehezebb időszak lesz biztos.
1: Vannak ilyen vágyott atlétikai klubok, sportszervezetek, ahová szívesen bekerülnél?
3: Őszintén most így hirtelen nem tudnék nagyon mondani, mert én most úgy érzem, hogy én a lehető legjobb helyen vagyok, ahol én most edzek, de nyilván vannak olyan helyek, ahol így azért nem is magukra a klubokra nézek fel, hanem ott egy-egy versenyzőre, akiket azért így kicsit példaképként tekintek rájuk, mert amit letettek az asztalra, az tényleg nagyon megbecsülendő.
1: Elárulod nekünk?
3: Például, hogyha így lehet nevet mondani.
1: Persze.
3: Azt a lányt nagyon sokan ismerik már, szerintem a hallgatók közül is, Marton Zsófi, aki tényleg a magyar atlétikában már nagyon beírta magát, mert rengeteg nemzeti rekordot megdöntött például U18-ba, és rá azért úgy tényleg rá példaképként is lehet akár tekinteni.
1: Szonya, itt a nyár, azt gondolná az ember, hogy hát a diákok egy kicsit megpihennek, kifújják magukat, de hát említetted, hogy jönnek a szabedzések, mi minden vár még rád az elkövetkezendő hónapokban?
3: Most nyáron úgy alakult, hogy most az atlétika szezonnak a versenyszezonja most nem fog nagyon folytatódni, csak néhány versenyünk lesz, viszont a szabból lesznek versenyeim, és hát ugye ezt a kettőt lesz néha nehéz szinkronba hozni, hogy ugye kell mind a kettőben edzenem, és hogy mikor, hol edzek, de hát hála Istennek a legtöbbször a száp hétvégén van, az atlétika pedig hétköznap, szóval ezt még egészen könnyű szinkronba hozni.
1: Mit üzennél a diáktársaidnak, akár a sportolóknak, akár az osztálytársaknak, akár azoknak, akik, hát ők is vacillálnak, hogy sport, vagy tanulás, vagy hogyan lehet ezt a kettőt összehozni, és még nem találták meg azt a tudulistát, ami alapján tudnak menni?
3: Hát én azt üzenném, hogyha tényleg nagyon akarják, és teljes lelkükkel azon vannak, hogy ezt össze tudják hozni, akkor biztos, hogy találnak rá valami módot, hogy ez sikerüljön, és leginkább azt üzenném, hogy kitartást, mert erre azért szükség van néha, de viszont a sport meg akkora örömet tud adni, például én is hálásnak tapasztalhattam már meg, hogy milyen mondjuk elérni egy egyéni csúcsot, vagy megnyerni egy versenyt, és tényleg az semmivel nem párosítható össze az az érzés, szóval ezért szerintem már megéri.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, Szoller Szonya 2026 jó tanulója, jó sportolója. Még egyszer nagyon-nagyon gratulálunk a címhez, és pihenj azért a nyáron. Kész, hogy itt voltál.

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Szeptembertől elindul Dobason a kis állampolgárok klubja. Hogy mit jelent mindez a gyakorlatban? Nos, ennek járok utána, most következő vendégemmel.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Bessel Székely Csilla, biológus, közgazdász. Szia Csilla, köszöntelek az éterben.
3: Szia Brigi, köszönöm szépen a hívást.
1: Szeptemberben elindul a kis állampolgárok klubja, amelynek megálmodója te voltál, úgyhogy mesélj nekünk kérlek arról, hogy honnan is jött az ötlet, és mit is vett tulajdonképpen a kis állampolgárok klubja.
3: Ez egy nagyon mélyre mutató kérdés, ez egy nagyon személyes történetből indul. Az a célom, hogy a kis állampolgárok klubjában a gyerekeknek olyan a felnőttek világára vonatkozó tudást adjunk, amely számukra iránymutatás lehet a mai valóságban. Ugye őnekik manapság nagyon kitágult érzékelésük van, nagyon sok információt kapnak, ez bennük bizonytalanságot okoz. És a saját gyermekeimen tapasztaltam, hogy mennyire érdekli őket a közélet, a nagy felnőtt valóság, akár a pénzügyek, a kressz, a biztonság. És úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne erről nem csak a vacsoraasztalnál beszélgetni, hanem szabott keretek között, ahol a gyerekek föltehetik a kérdéseiket, arra választ kapnak, és összességében ez egy biztonságérzetet adhat nekik. Kimondottan arról van szó, hogy a gyerekeknek a saját felfogó képességére, az ő szintjükhöz igazítva a válaszok mélységét és mennyiségét tudjuk megadni. Egyébként volt egy eset pár évvel ezelőtt, akkor nagyon-nagyon mélyen volt a közhangulat, a hírek nagyon rosszak voltak. És volt egy pillanat, amikor nagyon elöntött engem a kétségbeesés. És ránéztem a férjemre, és megkérdeztem tőle, hogy hogy lehetünk mégis olyan felelőtlenek, hogy két gyermeket is hoztunk erre a világra. És ő megfogta a kezem, rám nézett, és azt mondta, ne felejtsd el, hogy annak idején azért vállaltuk őket, hogy ők tegyék jobbá a világot. És ezt azóta hozom magamban, ezt a gondolatot, és azt hiszem, vagy hát remélem, hogy nagyon hasznos eszköze lesz ennek a világlátásnak a kis állampolgárok klubja.
1: Milyen idős gyerekeket vársz, kiknek szánod ezt a foglalkozást?
3: Pillanatnyi klub második osztálytól, körülbelül ilyen ötödik osztályig szól a gyerekeknek, mert az ő korosztályukra dolgoztam rá a tananyagot, a játékos feladatokat, a családoknak szánt, úgymond házi feladatokat. De fölmerült már bennem, hogy lehet egy fiatal állampolgárok akadémiája, ami akár felsősöknek szól, akár fiatal gimnazistáknak, hiszen biztos, hogy őket is érdekli a nagyvilág, nagy-nagy idézőjelekkel, de egészen más témák, egészen más mélységben. Akár már állampolgári ismeretek, akár az unióról szóló komolyabb pénzügyek, ma már a fiatalokat a befektetési lehetőségek is érdekli. És ehhez olyan alapokat érzek hiányosnak az iskolai oktatás szempontjából, ami nyilvánvalóan a mindennapi tananyagban nem fér bele. Így aztán idővel nekik is szeretném ezt megadni.
1: Hogy fogadták a gyerekeid a kezdeményezést, mit szóltak, hogy tulajdonképpen a vasárnapi ebéd közbeni beszélgetés témák kikerülnek majd a klubok asztalaira?
3: Jaj, hát ők nagyon izgatottak. Ők megkérdezték, hogy miért nem nyáron, ugye jövő héten indul a klub. Ott, hogy azért ezt nem esztük ilyen forrón. Itt azért szeretnék a szülők felé is egy bizalmat megalapozni, komolyan rákészülünk a tananyagra. De azt elmondhatom, hogy ők az összes barátjukat és az összes osztálytársukat szerintem már meghívták. Úgyhogy nagyon várják, nagyon várják. Én azt remélem, hogy tetszeni fog a gyerekeknek.
1: Segítettek a tematika összeállításában, a témakörök egymásba fűzésében?
3: Ennyire mélyre nem mentem velük, tervezési folyamatban nem vettek részt. Viszont amikor összeállítottam a témaköröket, azokból merítettem, azokból a témakörökből, ahol ők nagyon sok kérdést tettek föl nekem. Nagyon érdeklődőek voltak. Így hát végső soron mégiscsak ők állították össze ezeket a témaköröket.
1: Szerencsés vagy, mert a te gyerekeid kérdeznek, de sok gyerek nem kérdez, tehát a szülő nem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy tulajdonképpen ez vagy az a téma érdekli az ő gyermekét is. Mit tudnál javasolni azoknak a szülőknek, akik egyelőre távol érzik maguktól ezt a témát, ugyanakkor valahol motoszkál bennük, hogy el kellene küldeni a gyereket egy kis állampolgárok klubjába?
3: Természetesen a próbát javaslom, hogy nézzük meg, hogy a gyerekekkel mi a helyzet. Én azt látom, hogy minden gyermek ugyanazzal a mérhetetlen kíváncsisággal, megismerni akarással, ugyanazzal a fénnyel és csillogással a szemében születik, csak ha kevesebb táplálást ad, akkor ez a fény megfogik. De mindig otthon. Azon ne lepődjünk meg, ha otthon nem kérdez a gyerek, mert azt mindannyian tudjuk, hogy az otthoni közeg egy egészen más közeg. Ott a gyermek másra számít, és mást is vár el, mint egy külső játékos, vagy akár oktatási közegben. Ezért nem biztos, hogy messzevenő következtetést kell levonni abból, hogy otthon mennyit kérdez. Azt hiszem érdemes kipróbálni. Akkor sem az más kérdés, az már egy pedagógiai kérdés, hogy újra vissza tudjuk-e hozni a szemébe a csillogást.
1: Mi lesz majd a gyakorlatban? Hogyan fog mindez megvalósulni? Mondd el kérlek a technikai információkat is a szülőknek. Hol tervezett beindítani a klubot? Milyen időközönként kerül majd megrendezésre? Mire számíthat az, aki szeretne ezzel tervezni szeptemberben?
3: Ezt egy abszolút általános szakkör jelleggel gondoltam. Heti rendszerességgel, mindig természetesen ugyanakkor, hogy a szülők is tudjanak rá alakozni. Reményeim szerint az általános iskolák közelében találok egy helyszínt, és vagy a Dabasi könyvtárban, közel az iskolaidő végéhez, hogy rögtön ne kelljen hazamenni, visszajönni. Tehát én nekem is két gyermekem van, tudom azt, hogy mekkora terhet ró a szülőkre a logisztika. Így aztán igyekszem idomulni tényleg az iskolák végéhez is. Minden foglalkozás egy ilyen 1 óra 15 perc, másfél óra hosszúságú lesz. Az első 10 percben a gyermekeket meg kell érkeztetni, hogy be tudjanak kapcsolódni, az agyuk elinduljon egy más típusú gondolkodás irányába. Az óra elején egy nagyon rövid elméleti bevezetőt szervezek, amit aztán a gyerekek haza is vihetnek, kinyomtatva, hogy a szülők lássák, hogy miről volt szó. Néhány alapfogalmat tesz egy más típusú gondolkodás irányába. Az óra elején egy nagyon rövid elméleti bevezetőt szervezek, amit aztán a gyerekek haza is vihetnek, kinyomtatva, hogy a szülők

0: akár egy egyszerű színező, vagy néhány a témakörhöz kapcsolódó kisebb szösszenet szöveges olvasás, de lehet például egy helyzetgyakorlat, amikor a társas kapcsolatainkat fogjuk rendbe tenni, hogyan legyünk jó barátok, hogyan mondjunk nemet, hogyan érdeklődjünk, hogyan vitázzunk, ezeket mind-mind helyzetgyakorlatokkal lehet jól elsajátítani. Természetesen a száraz tananyag az őkorukban nem fog működni. Majd a végén persze mindenképpen le kell zárnunk egy foglalkozást, ez a levezető 10 perc, ahol még akár egy picit beszélgetünk, és aztán a gyermekeket hazaadjuk, és kapni fognak egy összefoglalót, amit előre elkészítek, hogy miről beszélgettünk aznap. És törekszem mindig egy olyan családi házi feladatot is összeállítani, amiről egy hétig beszélgethetnek, ez persze nem kötelező, de mondok egy példát, keressetek valami kedvességet a héten, amikor valaki valami jót tett. Keressetek egy illedelmes köszönést, vagy egy példát, amikor ki tudtál állni magadért. És ezeket is átbeszéljük a következő alkalommal.
1: Ugye említetted, hogy leginkább a gyerekeid kérdései voltak azok, amelyek kialakították tulajdonképpen a tanmenetet, de felmerülhet az is, hogy annak idején a mi időnkben, talán mondhatom ezt, nem volt kis állampolgárok klubja, és ma már azért rájöhetünk azokra a tényekre, amelyek talán hiányoztak a tanulmányainkból, vagy hiányoztak az ismeretrendszerünkből, pedig milyen jól tudtuk volna kamatoztatni mondjuk azt 20-30 évesen. Milyen hiányosságokat látsz ezen a szinten? Neked mi hiányzott az iskolából? Melyek voltak azok a tudásbázisok, amit jó lett volna magunkra venni, de nem volt benne a rendszerben?
0: Visszagondolva saját fiatal koromra, én eredendően természettudós beállítottságú vagyok, tehát az első diplomám a biológus, de engem csak a tudomány érdekel. És amikor kikerültem a nagyvilágba, elsősorban az egyetemre, akkor nagyon kevés információm volt arról, hogy például hogyan működik egy egyetem. Hirtelen önállóan kellett beosztanom a pénzemet, hogyan lehet jól beosztani a pénzünket, mit jelent egy banki hitel, majd amikor felnőtt lettem, mit jelent egy hivatali ügyintézés, földhivatalnál például ingatlan tulajdoni bejegyzés, hogyan tudunk egy bankba bemenni, hitelt fölvenni. És bizony megéreztem azokat a pénzügyi alapoknak a hiányát, amit azt hiszem azok a társaim vettek föl csak jól, akiknek önálló vállalkozó szülei voltak, hiszen tőlük jó példát láttak. De egy olyan középosztálybéli család, ahonnan én származom, ott ez nem volt általános téma. Szüleim úgy gondolták, nagyon helyesen, vagy hát akkorban helyesen, hogy ezektől a nehéz, nyomasztó a gyerekeket szeretnék megóvni. És később az óvás miatt láttam azt, hogy számos információban ne vagyok maradva. Ezt magamnak kellett fölszedni, magamnak kellett megtanulni. Magamnak kellett tudatosítani azt, hogy például egy házasság nem csak úgy létezik és jó és van, ahogy én gyermekként megéltem a szüleim házasságát, hanem egy párkapcsolatért aktívan tenni kell. Szóval számos szerte ágazó területen azt éreztem, hogy kell még információ, és tulajdonképpen ebből a belső motivációból is táplálkozik a kis állampolgárok klubja.
1: Hogyha nemzetközileg kicsit kitekintünk a határainkon túlra, akkor mennyire jellemző, hogy ezeket a skilleket valamilyen módon intézményesített szinten fel tudják venni a gyerekek, vagy tulajdonképpen ez mindenhol hiányzik a rendszerből?
0: Nem mondanám, hogy mindenhol hiányzik. Inkább a célirányos középiskolákra gondolok, egy közgazdasági középiskolában természetesen pénzügyi és alapvető állampolgári ismereteket tanulnak a gyerekek. Egy művészeti iskolában retorikát, vitakultúrát, kommunikációt tanulnak a gyerekek. Általános iskolában pedig abba az óraszámba, amiben a gyerekekbe bele kell préselni szó szerint azt a rengeteg természettudományos tudást, matematikai tudást, magyar tudást, sokan második nyelvet is tanulnak, harmadikat is, egyszerűen nincs idő ezzel foglalkozni. Így aztán azt hiszem, hogy mindenhol hasznos lesz majd az információ.
1: Mikor fog indulni a kis állampolgárok klubja, kit kell keresni, kihez kell fordulni, hogyan számíthatnak a szülők erre az új

0: szakkör típusra itt a térségben?
1: Tavason indul majd egy csoport, és valószínűleg több környéki településen is. Arra kérek mindenkit, hogy aki érdeklődik, bátran csatlakozzon az azonos nevű Facebook csoportunkhoz, ez a Kis Állampolgárok Klubja, és itt fogom majd szeptemberben megosztani a pontos időpontot és helyszínt. Megvárom, amíg elindul az iskola, megvárom, amíg a gyerekeknek nagy rész beáll a rutinja, ugye itt járnak a gyerekek sportolni, vagy akár zeneiskolába, egyéb művészeti foglalkozásokra, vagy egyszerűen csak a szülőknek is föl kell venni újra a ritmust szeptemberre. Így aztán szeptember első hetében biztosan nem indulunk még, inkább a második, harmadik héten fogunk elindulni, hogy mindenki jól tudjon egymáshoz alkalmazkodni. Addig pedig nyáron megosztok majd érdekes tudnivalókat, olvasnivalókat és családoknak szóló programokat a klubban, hogy addig se unatkozzunk és megismerjük egymást.
0: Várjuk akkor az indulást és az információkat a Kis Állampolgárok Klubjáról. Pese Székely Csillának köszönöm szépen, sok sikert kívánok a kezdeményezéshez.
1: Köszönöm szépen.

0: Érségi Napló a 93.4-en.
1: A nyár csodás, de azért sok veszélyt is rejt. Érdemes ezekre felkészülni. Hogy hogyan, az már is kiderül.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a Térségi Napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Szelestei Réka, a Réka Optika tulajdonosa. Szia Réka, köszöntelek az éterben.
3: És köszöntelek, Bliki, köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Itt a nyár, süt a nap, ilyenkor nagyobb fókusz helyeződik talán a szemünkre, pedig adás előtt beszélgettünk, hogy azért télen és tulajdonképpen úgy általánosságban nem árt, hogyha vigyázunk a szemünk világára. Ezzel kapcsolatosan szeretnék most néhány gyakorlati tanácsot adni a hallgatóinknak. Kezdjük is talán a legszembetűnőbb dologgal szerintem, ami a mai világunkat érinti. Nagyon-nagyon sokat vagyunk képernyő előtt, a kék fényről egyre több hallunk, de talán ez csak az alja a dolognak, erre még egy csomó minden helyeződik rá, amiről nem hallunk annyira, mert nem dől mondjuk a médiából. Mit érdemes ezzel kapcsolatban tudni, hogyan tudjuk felvértezni magunkat ezen hát hatások ellen?
3: A legfontosabb az, hogy figyeljünk oda a munkakörnyezetünkre, hogyha egy irodai munkáról beszélünk. Nagyon sokan dolgozunk irodában, beltérben, számítógépek előtt, és befolyásolni tudjuk igazából a látásromlást egy jól beállított munkakörnyezet. Hogy a monitor megfelelő távolságra legyen tőlünk, ez azt jelenti, hogy egy ilyen 50-70 centi körülbelül egy kartávolságra helyezkedik el, akkor már nem terhelünk annyit a szemünkre. Ha a magassága körülbelül egy ilyen szemállásban, tehát ha előre tekintünk, akkor körülbelül szembe van velünk, akkor a nyakunkat tudjuk tehermentesíteni, a testtartásunk sem annyira kényszerű, és ezzel igazából már nagyon sokat tudunk előre mozdítani, illetve a fényerő, amire nekem ki szoktak térni kérdésben bent az üzletben, hogy most akkor, hogyha én leszedek egy alkalmazást mondjuk a telefonomra, akkor én már így jó is vagyok így kékfényszűrésbe, és szoktam mondani, hogy nem feltétlen, tehát azért a monitor előtt is persze lehet egy ilyen barnás árnyalatot adni a monitornak, de jobb, hogyha a fényerővel is játszunk egy kicsit, picit sötétebbre vesszük. Ne a monitor legyen a legfényesebb a munkaterületünkön, az irodánkban, hanem egy olyan 75-50% környékére is le lehet vinni a fényerőt, ezzel már sokat tudunk segíteni. Illetve szeretnék arra is kitérni, hogy a táplálkozásunkkal is tudunk egyébként szemünknek támogatást adni. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlen kell vitaminkészítményeket szednünk, hanem egy jól összerakott étrenddel, egy jó táplálkozással sokat tudunk a szemünk szöveteinek, a szemünk állagromlásának gátat szabni, és itt is ugye inkább a tudatosság az, amire érdemes a hangsúlyt fektetni. Az A-vitamin nagyon sokat tud segíteni, az E-vitamin és a C, ami érdemes ennek a fogyasztására odafigyelni, illetve a cink, ami az A-vitaminhoz segít a felszívódásához, illetve a beépüléséhez, és a szemünk természetes UV-védelmét is tudja ez egy kicsit befolyásolni, tehát jobbá tenni, hogyha esetleg a szemüvegünk az nem feltétlen mindig tartalmaz UV-szűrő réteget, pedig ajánljuk egyébként.
1: Hamarosan rátérünk ezekre az UV-s dolgokra is, de ezek előtt még maradjunk egy picit a munkakörnyezetnél és a kékfénynél. Ugye tényleg gyakran halljuk, hogy a kékfényszűrőt, hogyha van szemüvegünk, akkor tetessük rá az optikusunkkal, de most már kaphatóak kifejezetten kékfényszűrős szemüvegek is, amelyek egyéb dioptriát nem tartalmaznak. Mit mond a szakember, érdemes ezekkel élni, hogyan érdemes ezeket használni, egyáltalán jók-e valamire?
3: Igen, én mindenféleképpen ajánlom, illetve azt is ajánlom, hogy ezt mindenképpen egy látásszakértővel kell megbeszélni egy vizsgálat keretében, mert mindenkinek más az igénye. Nem mindegy, mennyi időt töltünk készülékek előtt, mennyit van a telefonunk a kezünkben, de én azt javaslom, hogy mindenképpen érdemes erre a kékfényszűrésre nagyobb hangsúlyt fektetni, főleg, hogyha érezzük, hogy kicsit estére már olyan, mintha homok lenne a szememben, nehezebben pislogok, esetleg jön egy kis fejfájás. A kékfényszűrős lencse ezen azért már nagyon sokat tud segíteni.
1: Térjünk rá a nyárra és az UV-szűrős rétegekre. Hogyan állunk ezzel a dologgal? Mit érdemes figyelnünk, hogyha napszemüveget veszünk a sima szemüvegre, tetessünk-e UV-szűrőt? Mit érdemes ezzel kapcsolatban tudnunk?
3: Az UV-szűrés az nagyon fontos lenne már ugye gyerekkorban is, tehát nálunk is csak olyan szemüvegek kaphatók, napszemüvegek, illetve napfényvédelemre való szemüvegek, amik 100% UV-szűrőt tartalmaznak, illetve emellé szoktam ajánlani a polarizált lencséket, amik szabadtérben vízben történő tevékenységeknél is nagyon sokat segítenek, vízparton, a nyaralásnál sokkal élesebben látunk, és nem feltétlen a víz tükröződése fogja kiszúrni a szemünket egy tengerparton, hanem látjuk szépen kényelmesen a környezetünket, illetve ugye aki dioptriás napszemüveget szeretne, neki is több opció van, lehet napszemüveg, lehet ez egy előtétes szemüveg, amihez már ugyanúgy van egy 100% UV-szűrős polarizált előtét, amit leveszünk, igény szerint fel tudjuk tenni, de ha bemegyek a boltba, csak lekattintom a szemüvegemről, illetve fényre sötétedő lencséknél is már elérhető ez az UV-szűrő réteg, ugye az pedig önmagától reagál az UV mennyiségére. Tehát itt nem tudjuk befolyásolni, hogy a lencse mennyire sötétedjen, mikor sötétedjen. Az januárban egy naposabb napon is be fog sötétedni valamelyest, nyilván nem annyira, mint augusztusban, de nagyon szépen tudja ez is védeni a szemünket.
1: Mire figyeljünk, hogyha napszemüveget vásárolunk? Tehát melyek azok a jelzések, amelyek szembetűnőek?
3: Hát az UV-400 matrica, az mindenféleképpen fontos lenne, illetve a polarizált szemüvegeken is rajta van általában egy matrica, ami ezt jelöli. Én azokat ajánlom inkább egyébként. Szeretném azt is elmondani, hogy ha már van egy nagyon kedvenc napszemüvegünk, amit nem feltétlen szeretnénk megválni, be tudjuk vizsgálni, hogy mennyi UV-szűrőt tartalmaz, tehát hány százalékig szűri az UV-t az a mi kedvenc szemüvegünk, és hogyha esetleg mégsem felel meg az igényeinknek, akkor tudunk ajánlani esetleg helyette másikat.
1: Ártani tudunk egyébként a szemünknek azzal, hogyha nem megfelelő szemüveget viselünk, ugye különböző kis bazári árusoknál lehet kapni mindenféle szemüveget, amik hát kedvezőnek tűnnek, de nem biztos, hogy ugyanaz van rajta, mint a matricán.
3: Sokszor előfordul, igen, főleg ezeken a piaci, meg tengerparton vásárolt szemüvegeknél, hogy nem feltétlenül tartalmazza azt az UV-szűrőt, ami rá van írva. Tudunk vele ártani, igen, hiszen ugye felteszünk egy sötét lencsét, a pupillánk jobban kitágul, és ezáltal a káros fények is sokkal hamarabb, sokkal mélyebbre tudnak hatolni a szemünkbe, mint annak kellene.
1: Akkor figyeljünk a vásárlásnál. És ha már így belementünk a nyárba és a sztárallűrös sztorikba, akkor vegyük górcső alá az idei trendeket, mit látsz a piacon, melyek azok a stílusok, színek és formák, amelyek idén hódítanak.
3: Azt veszem észre, hogy egyre bátrabban nyúlunk már a formákhoz, a furcsább formákhoz, a szokatlanabb dolgokhoz, esetleg az élénkebb színekhez. Személy szerint én ennek nagyon örülök, mert nagyon sok évig hódított a fekete szemüveg, mert az mindenhez megy, de most már annyiféle szín, annyiféle anyag található akár egy szemüvegen belül is, hogy igazából mehet ez egy farmerhoz és egy kosztümhöz is, úgyhogy én abszolút ajánlom, hogy merjünk belevágni, és a szemüveg öltöztet, és egy jól megválasztott szemüveggel igazán jó stílust tudunk magunknak kölcsönözni.
1: És nem mellesleg a szemünket is védjük. Köszönjük szépen Szeleste Irékának, hogy ellátogatott hozzánk, és ellátott minket szuper tanácsokkal. Köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot és jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallott.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
2: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
2: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
2: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
5: 93.4 Rádiódabas.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitás bővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitás bővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál a keleti pályaudvarnál a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugati szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A 2026-25-es idény előtt tovább formálja keretét az NB3-ban szereplő harmadik kerületi TVE. Az Óbudai klubba a nyári átigazolási időszakban 3 új labdarúgó érkezését jelentette be, akik különböző posztokban jelenthetnek erősítést a csapat számára. A TVE megszerezte a bajnok Monor házi gólkirályát, Hulicsár Mátét, aki az elmúlt idényben 7 góllal járult hozzá az első helyhez. Rajta kívül a Köncei Márk is Óbudára igazolt. A 26 éves belső védő több éves NB2-es rutinnal érkezik a Soroksártól, ahol az előző szezonban is meghatározó szerepet töltött be. A harmadik új szerzemény Farkas Bence, aki a Vasas Akadémiájáról indult, majd a Gyirmót és az Eger után a legutóbbi idényt a Maldív-szigetek élvonalában töltötte. Az érkezők mellett távozók is akadtak a kerületnél, amely az NB3 délkeleti csoportjának negyedik helyén zárt az előző szezonban, mindössze 6 egységgel lemaradva a bajnok Monor mögött. Az óbudaiak 3 különböző posztra szerződtettek játékost a nyári átigazolási időszakban, bízva abban, hogy az új igazolások meghatározó szerepet töltenek be a 2026-27-es NB3-as idényben. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, Philips század legnagyobb slágereivel.
1: Beleugrok a Mariana háromba, le a Mariana háromba, le a Mariana háromba.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja. Nem áll.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utcában. Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet,

0: kézzel, hogy érd.
1: 21 óra van.
2: 21 óra van.
3: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Nachrichten,
2: Novel,
4: Noticias,
2: Novinky,
4: News.
2: Magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi bárólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Simply the best. Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja. You can

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: De az élet tudod, van amikor szép. Láttam olyannak is többször. És aki fél, az meg soha nem is él. Én meg úgy élek, hogy füstöl.
1: Rádió Dabas, a régió rádiója.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten.
0: Novel.
1: Noticias.
0: Novinky.
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően karban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villúcását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, félszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és

0: egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
0: Minden, ami vas.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: rám, mint én.
1: Ami szavakkal elmondhatatlan.
2: Értelmet nyer egy dalban.
1: A zene többet ad.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Hello, hello, hello. Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
1: Jump, go, go, go. 93.4
0: Rádió Dabas.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Pontosan éjfél van. Százmilliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltanácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jász-Nagykonszolnok megyei Tiszapüspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tiszapüspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egy másra. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit nem mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már! És hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média. De igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Podoba vasudvarba, a Dabas vonatutca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: szárnya.
1: Az élet döntések sorozata.
2: Most a 93.4-et hallgatod.
1: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi bárólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt